emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

0: a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos nyári idő néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csaknem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy esetleg e-mailezhetnek, nem, üzenhetnek a Facebookon is nekünk, mert az mégsem e-mail, facebook.com/ceglidradio, ezen a címen megtalálnak minket, az e-mail címünk, csak hogy tiszta legyen, akkor pedig kívánság@ceglidradio.hu. Na, azt hiszem megvagyunk, ezek az elérhetőségeink, mert egy kicsivel komolyabb témát veszünk elő, de mégis vicces formában. A kérdésünk egy új kérdés. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Először is szeretném leszögezni, hogy nem támogatjuk semmilyen szempontból az alkoholfogyasztást, ezért így a műsor legelején egy kis gyűjtés az alkohol káros hatásairól. Az alkohol ugyanis egy erős sejtméreg, amely rövid távon tompítja az idegrendszer, torzítja az ítélőképességet és mérgezést is okozhat. Hosszú távon a túlzott fogyasztás visszafordíthatatlan szervi és pszichiátriai károsodásokhoz, valamint súlyos testi-lelki függéshez, vagyis alkoholizmushoz vezethet. A legfontosabb káros hatások szervrendszerekre bontva. Először is itt az idegrendszer és az agy. Pusztítja az agysejteket, memóriazavart, koncentrációs problémákat és leépülést, demenciát okozhat. Itt van a máj. A folyamatos terhelés zsírmájhoz, májgyulladáshoz, májzsugorhoz, cirrózishoz és végső soron májrákhoz is vezethet. Emésztőrendszer. Marja a gyomor nyálkahártyáját, gyomorfekét okozva és növeli a szájüregi, nyelőcső és hasnyálmirigy daganatok kockázatát. Szív- és érrendszer. Megemeli a vérnyomást, gyengíti a szívizmot és növeli a szívinfarktust, valamint a stroke kockázatát, és hatással van a mentális egészségünkre is, súlyosbítja a szorongást és a depressziót, agressziót és alvászavarokat válthat ki. A kockázatokról és a segítségnyújtási lehetőségekről részletesen tájékozódhat az egészségvonal oldalon, vagy ha esetleg segítségre van szüksége, felkeresheti a drogmegelőzés weboldalt is. És hát akkor, ha már itt tartunk, aki már komolyabb befolyásoltság alatt van hosszabb ideje, az alkoholfüggőség leküzdéséhez elengedhetetlen a szakember bevonása. Első lépés lehet a háziorvos felkeresése, aki irányt mutat a hivatalos addiktológiai gondozókba, vagy azonnal hívhatja az anonim alkoholisták ingyenes segélyvonalát a 0680 080 106-os telefonszáma 8 és 18 óra között. És több mód is létezik az alkohol leküzdésére, minden esetre ezért mondtam csak el ezeket az infókat, mert nem azt akarjuk támogatni, hogy bárki is alkoholt fogyasszon, de bárkivel megeshetett már az, hogy akár vele történik meg, hogy kicsivel többet iszik, vagy valaki a társaságból, baráti körből önt fel egy kicsit a garatra, és ilyenkor vicces mondatok hangozhatnak el, de még egyszer mondom, semmiképp sem támogatjuk az alkoholfogyasztást, főleg nem a nagy nyári melegben. De a lényeg, hogy a kérdésünk, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, 0635 925 925-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu, és nem kinevetni akarjuk ezeket a helyzeteket, de azért mókás sztorik születhetnek egy-egy hát picit túl ivott napon, és ezeket próbáljuk most megkeresni, úgyhogy, hogyha volt ilyen története, küldje el nekünk, hamarosan indulunk az Önök válaszaival.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatóink, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Ha lemaradt a műsor elejéről, akkor elmondom újra, hogy azzal kezdtünk, hogy az alkohol egy erős sejtméreg, amely rövid távon tompítja az idegrendszer, torzítja az ítélőképességet és mérgezést is okozhat, tehát semmiképp sem támogatjuk az alkohol fogyasztást, de azért olyan sztorik születhetnek pont ebből, hogy rövid távon tompítja az idegrendszert, amik azért említése méltóak lehetnek, és talán erre tettő példák is egyben. Már is itt van Anita üzenete. Férjem részeg álmában, ott van a csatorna kampó, de megjött a 100 tagú cigányzenekar. Másik beszólása, én most mit mondtam? Harmadik, ami a csúcs volt, reklám ment a tévébe, és a Hapsi kérdezett valamit, ő meg visszaválaszolt neki. Hát igen, az ember meg tud kavarodni egy kicsikét. Pont ilyen sztorikra várunk, ahol teljesen ártalmatlan hatása van az alkoholnak, tehát nem lesz agresszív az ember, nem ájul el, vagy ilyesmi, de azért vicces szituációkat szülhet egy-egy ilyen helyzet. Noémi egyik ismerőse azt mondta, hogy a napra lehet nézni, de már nem. Ez egyébként nem is szó szerinti idézet, mármint hogy idézet, mert hogy ezt már a Lárpullár társulatban valaki elsütötte ezt a poént, talán Anti bácsi, valaki a Besenyő családból. Nem is tudom, de minden esetre ez egy idézőjeles lopott poén, de azért biztos, hogy vicces volt az adott helyzet, mikor ezt mondta valaki. Szép vagy, mint egy festmény, ezt Zsuzsától kaptuk, ez amúgy teljesen aranyos. Ez még szerintem akkor is jól hangzik, hogy az ember teljesen józanul mondja egy hölgynek mondjuk. László azt írja, az E-klubban, szomszéd a pultnál azt mondta a csajszínak, márpedig ő nem dobálja a testét, vele járni kell. Majdnem megfulladt a csaj a nevetéstől. Egyébként ez se rossz, ismerkedő szövegnek sem utolsó. Azt mondja nekünk Fürgenyuszi nevű hallgatónk, hogy haverom haverja mondja, hogy hú, de beéreztem magamat. Miközben csuklott, én megpróbálom eljátszani. De kérek két jégert azért. És felesbe adtuk neki a kólát, észre sem vette. Volt egy másik történet, ami viszont velem történt, meg egy barátommal. Hát ő is kicsit túlitta magát aznap, és még sörözni akart, és mi a ropit, rendes sóspálcikát, ropit adtunk a kezébe, és mondtuk, hogy hát ez sör, nyomjad. És ette rágta, és nagyon boldog volt, hogy ő sörözik, nem tudta összerakni, hogy ő ropit fogyaszt éppen. Fürgenyuszitól van még egy üzenetünk. November eleje közepe, kb. 5 fok kint, és kinti hordós tűz grill pia partit tartottunk, azaz lyukasztott 200 literes hordóba raktuk az égő rongyokat, olajat, fát, stb. És tüzeltünk. Elég jó ég és meleget is adott. A haverom sokat ivott és besokalt. Erre a kinti csappol lehűtötte magát hideg vízzel, csatakra átázott az összes ruhája. Az első szava, minek ittam ennyit? Aztán adtam neki egy lángost, mert se kép, se hang nem volt, és végre észre tért, és na mondta, most már jól vagyok, de fázom és remegek. Közben persze csupa víz volt. Gyorsan levetköztettük és adtunk rá más ruhát, másnap mondja félkomásan, amikor felkelt, első szava, sziasztok, mondjátok, miért fáj ennyire a térdem? Ott legurultam a röhögéstől az ágyról, meg még pára rajtam kívül is, előző nap, amikor besokalt, rugdosta a mosógépet. És mutattam neki, mit tett a mosógépet, mert totál károsra térdelte párszor. Megköszönt, hogy megmentettük, és mondta, hogy soha többet nem iszik ennyit, azóta nem is iszik sokat. Ez 15 éve volt, azért nagyon kemény este volt ez. Hát úgy is hangzik, és köszönjük, hogy megosztottad velünk a történetet. Egyébként igen, nem csak arra szánjuk ezt a műsort, hogy jókat mosolyogjunk illuminált embereken, hanem hátha tanulságos is lehet valakire, és még egyszer elmondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja néhány zene után. FM 92.5 Ceglét.

0: ez a vége.
1: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? És itt is a válasz, szeretlek, hozzám jössz feleségül. Ez 30 éve történt, és a felesége vagyok. Írj nekünk Hilda, és hát jöhetnek még a válaszok a 0635-925-925-ös SMS számra is, a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Még egyszer mondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, mindössze csak beszélünk róla, hogy ilyen is van, és ha már vicces szituációk keveredtek az alkoholfogyasztás kapcsán, akkor ezeket írja le nekünk, de semmiképpen nem akarjuk reklámozni az alkoholfogyasztást. No, aztán itt van György üzenete, sokan hallották már, jön föl a nap. Azt is ittunk? Aztán itt van Hajnié, aki annyit írt csak, hogy én részeg. Hát igen, ez egy rövid mondás, és tulajdonképpen leíró, nem is kell ragokat, toldalékokat használni, én részeg. Aztán itt van Zsuzsa üzenete, Józsi, jössz vagy maradsz? Barack, kicsi. Ezek a félrehallások, félreértések mind olyan viccesek szerintem, köszönjük szépen. Miklós azt írja, micsoda, én nem is szoktam inni, amióta a vedelést eltalálták. Na, ilyet nem szabad mondani, mert mindenki csak óvatosan és tényleg a saját határait betartva fogyasszon, ha lehet, akkor kevés alkoholt. Nagyon megijedtünk, mondom, a csávó leesett az emeletről, még a beton is beszakadt, mondom, gyere Gabi, menjünk be a kis kocsmába, ígyunk meg valamit, írta nekünk Peti, nem simán Peti, hanem Peti, H betűvel a nevében. Pontosan a sztorit nem is értettem, minden esetre én nagyon szívesen beolvastam ezt is. Aztán megyünk tovább, senki se aggódja, van még üzenetünk bőven. Nem hallottam, hanem én mondtam, most nem tudom, hogy őszinte voltam vagy részeg, de így hangzott el, olyan ronda vagy, hogy még az oroszlán is sírva esz meg, talán még a vonat is kikerül, írja nekünk Dániel. Hát ez nem szép dolog, ilyet mondani bárkinek is. De hát az ember egy kicsivel őszintén tud lenni, mikor fogyasztott némi alkoholt, úgyhogy pont ez történt itt is. Kár volt kora részegen lereggeledni, jáj, írja nekünk Krisztián. Na, ezek viszont tényleg olyan vicces mondatok, amikor összekeverednek a szavak, amikre a műsorunk is kíváncsi. Mindamellett újra elmondom, és lehet, hogy unni fogják a végére, de nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Évi azt írja, nem vagyok részeg, mindenki alkoholistának hisz, pedig sosem iszom. Hát ez egyébként a tagadás, ez nem hiszem, hogy viccesnek számít. Van, aki nagyon nehezen ismeri be azt, hogy neki komoly gondjai vannak ezzel. Ez szerintem pontosan az, amikor a családnak, barátoknak van feladata, és valahogy fel kell hívni a figyelmét, hogy igen, bizony, itt nagyobb baj is lehet ebből, úgyhogy gondolja át, hogy tényleg meg akarja inni azt az 1, 2 vagy 3 sört. Tudtátok, hogy én egy robot vagyok? Ezt Miklós küldte el nekünk. Hát van az a szint, amikor az ember már annak érzi magát, és ezt bátran megosztja a többiekkel is. István írja, hogy piásan feküdtem a 2x2-sávos út közepén, és azt üvöltöttem, hogy én vagyok a záróvonal. Második, a mondat mindegy is, de egy reggel láttam egy embert a Volt Moszkva téren, aki nagyon-nagyon összevitatkozott a Szél Kálmán szoborral. Na, hát azt mondjuk kemény. Az útrafekvést azt egyáltalán nem javasoljuk senkinek, főleg egy 2x2-sávosat. Hogyha mindenképp kell pihenni egy kicsit, akkor keressünk egy kellemes füves árkot, ahol azért nem lehet komolyabb bajunk, de óvatosan az útrafekvéssel. A Szél Kálmános azt tetszett. Név nélkül írja egy kedves hallgató, hölgyet kézbe kellett behozni, közben azt kiabálta, hogy mindenkit meg fogok ölni, de vigyorogva. Hát azért az szerencse, hogy vigyorogva, tehát nem lehetett fenyegetésnek venni így, ő is csak poénnak szánta, csak hát akkor sem biztos, hogy helye van ennek a poénnak. Álmos a májam. Mondjuk ezt én mondtam, írja nekünk Vince. Ez egyébként teljesen jó. Amikor már nem, te még nem akarsz ugyan feküdni, de valahogy közölnöd kell, hogy neked elég volt. Álmos a májam. És menjünk el ezzel zenélni, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglét hangját. Ceglét Rádió.

0: Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és a részeg az éppen a kedves hallgató is lehetett, vagy egy baráti körben elhangzott mondat. A lényeg az, hogy nem támogatni akarjuk az alkoholfogyasztást ezzel, csak ha már így alakult, akkor vicces szitukat keresünk egy ilyen görbe estének a kapcsán. És Csucsu a következőnk, aki egy hölgy, az üzenet szövegéből vettem ezt ki. Elvileg én mondtam részegen, vagy megteszed, amit kértem, vagy megcsallak egy négerrel. Jelzem, a párom is fekete volt ekkor. Na igen, hát ez aztán a fenyegetés, de igen, azt hiszem, hogy jó sztori lett belőle. Csaba írja, hogy egy barátom felhívta a feleségét, miután végigittuk az éjszakát, és azt mondta, gyere értünk, nem tudjuk, hol vagyunk. Ez még jobb az ilyen félrement üzenetekből, ez a nem érdekel, hol vagyok, gyertek értem. Na igen, amikor még egy buszmegállóban megkért rá, hogy nézzem meg a menetrendet neki, mert ő úgysem látja ezt. T. Jánosné írja nekünk, de ez teljesen kedves dolog, szerintem, hogy segítséget kér, és mi pedig segítünk. István írja, ha nem bírsz inni, akkor erőltetni kell. Ha ezt valaki mondta, akkor zseniális, mármint, hogy továbbra sem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért ez egy jó mondat. Nem tudsz patyit? Ezt Gábor írta nekünk, és próbálom értelmezni, de nem sikerül. Liza azt írja, hogy szeretlek, tehát számára ez volt a legviccesebb mondat, amit egy részektől hallott. Adjatok egy szőrt, ezt Robika írta nekünk, ez csak nyelvbotlás szerintem mindössze. Gyere táncolni, mert holnap disznót vágunk, ezt Katalintól kapjuk meg ezt az üzenetet. Hát igen, ez fontos, hogy disznóvágás van, korán kell kelni, hamarosan mennem kell. Nem kertelt, nem rövidített, vagy nem engedte bőlére, hanem elmondta, hogy jössz táncolni, mert holnap disznót vágunk. Gyöngyi írja, hogy azt mondtam egyszer, hogy kicsit inogva vagyok, elneveztek tehát inogva törzsfőnöknek. Szerintem ez is tök jó sztori, és ilyen például az egyik ismerősemmel is van, akinek több szintje is van, hogyha egy kicsit iszik, akkor így elkezd egy kicsit ilyen kaméleons lenni a tekintete, aztán később egészen a Myrannosaurus Rexig el tud fajulni, és akkor itt látom, hogy szinteket lép, és akkor mindig közlöm vele, hogy melyik szinten van, és ez neki is segítség, hogy tudja, hogy most akkor inkább egy pohár vizet kell majd meginnia. És az ilyen becenevek, azok azért is jók, mert amikor nálad is az a sztori, hogy megint itt áll egy picikét, akkor a többiek jelezhetik, hogy megérkezett inogva törzsfőnök, és tényleg inogva érkezik meg a legtöbbször. Sajnos én nem kapok vicces szavakat a páromtól, ez Charming írta nekünk, hát nem feltétlen baj az, mármint úgy értem, hogy ha ő nagyon nincs megelégedve a te viselkedéseddel vagy szokásaiddal, akkor lehet, hogy érdemes ráfigyelni. Pont ezért is találtam ki ezt a műsort, meg ezt a témát, hogy ne csak nevessünk ezen az egészen, hanem tanulni is lehessen az esetekből. Ferenc azt mondta, egy nő mondta a férjének, hogy többet már ne igyál, mert nem tudsz majd hazavinni. Ez egyébként vicces. De ki tudja, lehet, hogy biciklin kell csak hazavinni, fölülteti a vázra, vagy haza sétálnak, és ott se hasznos, hogyha a hölgynek kell támogatni az urát. Még egyet nézzünk, Andrea írja nekünk, hogy adj egy cigit, amire én. Minek az neked, ugyanis az illető soha nem dohányzott. Erre ő. Minek? Ja, inni. Minek? Ja, szívni. Igen, hát itt már volt zavar az erőben, de minden esetre köszönjük ezt az üzenetet is, és ilyenekkel megyünk tovább a folytatásban, és mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635 925 925-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Zavaros az este,

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvény módosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról szóló részt pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvény módosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csaknem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, a kérdésünk pedig nem más, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, és itt hívom fel a figyelmet újra, és ezt többször is meg fogom még tenni, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de ha már egy-egy este úgy alakul és vicces mondatok születnek egy hajnali részegségből, akkor azokat gyűjtsük itt össze, és tényleg senkinek sem kedvet akarunk csinálni, sőt, lehet, hogy éppen elrettentő sztorikat hallanak majd itt. Minden esetre a néhány vicces szituáció ilyen helyzetben állt elő, akkor azt most összegyűjtjük. 0635 925 925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu. És már itt is van a következő sztori. Lajostól egy barátomat kérdezte az anyja: mi van, fiam, berúgtál, hogy itt okádsz a csapba? Nem rúgtam be, nem is ittam, azért okádok, mert délután úgy felidegesítettél. Szerintem ez teljesen hiteles. Eltelt pár óra, és egyszerűen az ideg akkor gyűlt össze a Lajos barátjában, és hát itt már ki kellett adja magából valamilyen formában. Így sikerült, én hiszek neki. Az a hiba, hogy kanaliba. Ezt Évikitől kaptuk. Ez kb. Olyan, mint a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, vagy valami ilyesmi. Az a hiba, hogy kanaliba. Nekem nagyon tetszik. János írja, hogy a piás meglátott egy csajszit, és ezt mondta: hú, micsoda jó nő, ennek még a pukia sem büdös. Hát egyébként, ha van jó csajozó szöveg, akkor ezt javaslom mindenkinek. Patrik azt írja, hogy atomrakéta vagyok Észak-Koreából. Pusztuljon a nyugat! Hát ehhez is kell egy bizonyos szint, hogy atomrakétának képzelje magát valaki. Köszönjük szépen ezt a megosztást. Aztán Tündi írja, hogy én koleszos voltam, amikor odajött egy ember erősen ittasan, és megkérdezte részegen, ki visz majd haza. Mondtam neki, hogy az egyes villamos, mondta, hogy köszike. Amúgy ez is nagyon jó. Őt csak érdekelte, hogy kiviszi haza, megtudta a választ, és innen meg is nyugodott. Alexandra a következő. Egy buszmegállóban történt, általános iskolás koromban, hazafelé menet, éppen vártam a buszomra, mikor a közeli kocsmából kitántorgott egy erősen ittas férfi, körbenézett a járókelő között, majd megkapaszkodva a kerítésben legyintett, és így szólt: hülye józanok, szeretlek benneteket. Hát igen, egyébként van az a tudatállapot, amikor így mindenki más, aki nem ebben a delíriumban van, az egyszerűen tudatlannak tűnik, mert hát miért ne tennének magukkal ilyen, idézőjelben mondom, hogy jót. Közben ez valójában nem biztos, hogy nekik a rossz. Na mindegy. Itt van Károly üzenete: pukiznom kell, hát ez mondjuk megtörténik sok mindenkivel, nem feltétlenül kell ehhez alkoholt fogyasztani. Ildökö írja: hol vagyok? Hogy kerültem ide? És hol az ajtó? És mindezek után lefejelte a konyhában az elszívót. De a szerencse az, hogy nem rossz néven vetted, hanem egy vicces történet kerekedett belőle, amit most velünk is megosztottál, köszönjük szépen. Aztán György üzenetében megyünk tovább. Egyszer disznóüléskor becsengedett egy idős bácsi, full mák volt, megkérdezte, nem tudjuk-e, hogy hol lakik a nagyházi Dezső bácsi? Mármint, hogy ő. Még jó, hogy a keresztfia is ott volt, így haza tudta vinni. Egyébként milyen az, amikor harmadik személyben beszél magáról? És hát azért kereste, hogy hol lakik a nagyházi Dezső bácsi, amúgy fifikás az öreg, mert hogy megmondják, hogy hol lakik, akkor ő is hazatalál. Ez egyébként egy jó technika, nem javasoljuk senkinek. Nézzük még egyet, Csaba írja, hogy én beraktam egy félig megevett hamburgert a zsebembe, de másnapra elfelejtettem. Az kellemetlen, mikor aztán keresi az ember a zsebkendőt, belenyúl, és akkor ott van egy félig megevett hamburger, szószostól mindenestől. Na hát igen, köszönjük ezt is, és hamarosan újabb történetekkel megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Még egyszer mondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást.
1: Ceglét Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és ahogy sokszor elmondtam, most is elmondom, hogy egyáltalán nem az alkohol fogyasztására biztatunk bárkit is, hanem csak a tanulságos sztorikat próbáljuk összeszedni, ha már úgyis így alakult, és valaki kicsit felöntött a garatra, és ebből születtek vicces mondatok, azokat most összeszedjük, de egyáltalán nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Egyébként az elérhetőségünk 0635 92 95 5-ös, ez egy SMS szám, van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu, leginkább ezen a két vonalon érkeznek a válaszok, ahogy Tibori is. Mikor megkérdeztük, mi a kaja, felemelte a fejét a pultra, és annyit válaszolt: Aba zsizsi nyetu. Lehet, hogy ez valamilyen nyelvű jelent valamit, bár én nem beszélek rajta, úgyhogy nem fogom tudni megmondani a kedves hallgatóknak, hogy mit is. Aztán hozzá kell tennem ezen a ponton, hogy amennyire lehet, kedves hallgatók, kerüljük a csúnya szavakat, persze a részeg ember szájából ezek gyakran előbuknak, de én itt azért mégsem olvashatom be a rádióba ezeket, úgyhogy hát próbáljuk elkerülni azokat, és nem elég, hogyha kicsillagozzák a kedves hallgatók, mert azt nekem valamivel helyettesítenem kéne, és hirtelen beolvasás közben azért ez nem mindig sikerül. Annyit ért nekünk Bandi, hogy nem ittam semmit. Ez szerintem nagy hazugság, és nem feltétlen vicces mondat, de ahogy nem vagyok részeg, meg hogy nem ittam semmit, ezek ugyanazok a kategóriák, és hogyha túl sokszor halljuk ezt, már pedig látjuk, hogy az ember közben fogyasztott valamit, akkor bizony el kell gondolkodni a segítségkérésen. Papám alakítása, írja nekünk Mimi. Annó volt egy mondás, olyan, mint az egyszeri tűzoltó, csövet hosszabbít. Ez nála így hangzott: tüzet hosszabbít. Gurultam a rögéstől, mondtam: papa, az nem a tűzoltó, hanem a piromániás. Egyébként igen, teljesen jó. És hát ezek is nagyon vicces történetek, nekem is vannak kellemesek, amikor így egy családi névnapozáson például megiszta a két kis rövidet a nagypapa is, és elkezd sztorizgatni olyan történeteket a fiatal korából, amiket tényleg szakadunk, ezek nagyon jók szoktak lenni. Botond azt írja: saturészek barátomat húzzák haza és kérdik: hol laksz, hova vigyünk haza? Válasz pedig: ahol a kaukázusik ugatnak. Azóta tudják, hol ugatnak a kaukázusik. Egyébként tényleg, és mi van, ha más kaukázusik ugatnak? Azért oda nem jó belögdösni egy részeg ismerőst, hogyha nem a saját kutyái. Az egyik haverom így kért viccesen a pultnál: sört, ami büfögtet. Ezt Attilától kaptuk. Köszönjük szépen ezt is. Gabriella írja, hogy mikor megkérdezte tőlem egy részeg pasi, hogy hol lehet ilyen hegyes pólót kapni. Hát én még mondtam neki, hogy ott, ahol olyan lapos nadrágot, mint a tiéd. Amúgy ez nagyon jó. Ez nagyon jó reakció. Egyébként az csodálom, hogy ilyen helyzetben így le tudsz reagálni valamit. Tök jó. Szilvia a következő üzenetküldő: nem vicces volt, inkább aranyos. Új év hajnalán mentem haza egy házi buliból, az utcán szembe jött velem két srác. Az egyikük valahogy nem találta már az egyenest, odajött hozzám tök lelkesen, és megkérdezte, hogy van-e szerelmem. Mondtam, hogy nincs. Erre ő nehezen forgó nyelvvel: kívánom, hogy idén találjon rád a szerelem, mert megérdemled, és megölelt. A barátja meg zavartan bocsánatot kérve hámozta le rólam, és arrébb támogatta, még abban az évben találkoztam az akkor még leendő férjemmel, szóval úgy érzem, szerencsét hozott, innen is köszi. Na hát ez egy tök jó sztori, és pont ezért találtam ki ezt a műsort, az ilyen történetek miatt. Legyen egy ilyen témánk is, mert amúgy az alkoholfogyasztást nem támogatjuk, de ha már úgy alakult, akkor születhetnek belőle ilyen remek, barátságos, kedves történetek. Köszönjük szépen, és még kettő blokkunk hátra van, úgyhogy mindenképp maradjanak.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez. Egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heart Take, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

0: Közeledünk a mai adás végéhez, kedves hallgatók, még ez és egy következő blokk van hátra. A kérdésünk ma nem volt más, mint hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Mindezt úgy, hogy nem arra biztatunk senkit, hogy fogyasszon alkoholt, de hogyha már néha így alakul és születnek vicces mondatok vagy sztorik, akkor azokat küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra, és itt teszem hozzá azt, hogy szerencsére elég népszerűnek tűnik a téma, úgyhogy szerintem lesz ebből egy második adás, egy folytatás. Ha valaki esetleg nem fér bele, akkor ne lepődjön meg, valamikor máskor majd folytatjuk. Magdi írja nekünk, hogy Magdi néni, olyan vagy, mint egy 120 kilós pillecukor. Hát ez azért nagy nem kedves mondat, de hogyha neked nem esett rosszul, akkor mindenképpen itt a műsorban a helye. Csugarban voltam bakter, egy kis tanyaközpont mezőtúr mellett, és egy bácsika megkérdezte, hogy melyik villamos indul a gázgyárhoz. Ez Tamás küldte nekünk. Szerintem ez is tök jó. Tobika azt írja, hogy haverom szövege, nem ittam, miért kell mondanod, hetek óta egy kortyot sem iszom, a cukrom miatt van alkoholos lehelletem. Na hát ez érdekes, az szokott még a másik megoldás lenni, hogy pont megettem egy konyakmeggyet. Na, ez még népszerű. Aztán itt van Norbert, haver a tükör előtt, olyan jól nézek ki, hogyha nő lennék, úgy elkaptam magamat, hogy ihaj. Egyébként nem tudom, hogy vajon ezt józanul is elmondta volna magáról, azért szerintem ritkábban van annyira nagy önbizalma az embernek, de akkor nagyon jól nézett ki ezek szerint a haverod. Te kinek sisteregsz? Ezt Tobikától kaptuk szintén, és hát ezek szerint nagyon népszerű vagy termékeny itt a baráti kör, hogyha alkoholfogyasztásról van szó, és nagy szólásmondásokról. Richard azt írja, hogy jó magamtól, én még részegen is józan vagyok. Amúgy ez nem rossz, és ez is micsoda önbizalmat mutat. Egyébként sokan mondják, hogy azért kell megenni egy-két felest, mondjuk ismerkedéskor a diszkóban, mert akkor egy kicsit bátrabb az ember, és egy olyan fajta magabiztosságot kölcsönözhet az alkohol neki, amivel könnyebben leveszi a lányok lábát. Jó, a lányokat a lábáról, ez így a helyes. Csak ez is egy részeg elszólás az én baráti körömből. Leveszi a nőknek a lábát. A férfiak 70%-a a nők. Ezt mondta egy név nélküli hallgató, ezzel arra utalt, mint kiderült, hogy a férfiak nem léteznének nők nélkül. Amikor először láttalak, már tudtam, hogy egy tejcsárda vagy. Itt pedig arra, hogy büszke rám, hogy már egy éves a kislányunk, és még mindig cicizik. Ennél nagyobb bókot szerintem sosem kaptam. Amúgy ezt elemezgessük egy kicsit. A férfiak 70%-a a nők, és amikor először láttalak, már tudtam, hogy egy tejcsárda vagy. Hát amúgy ezek tényleg zseniális mondatok, milyen romantikus. Aztán itt van Márk, nem kell már több, indulok hazafelé. Ja, hogy vicces mondatként értem, ez kis irónia, megvan. Ezt ritkán szokta mondani valaki, igen, az adott állapotban. Beszélgetés az Excel az akkori csajáról, hogy ő vissza akarja szerezni, stb., de én leszek az első igaz szerelme mindig. Amúgy igen, ez is érdekes. Aláírás nem kaptunk, hogy mennyire őszinte, hát ezt megdöntsd el te. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, hogy így érdemes maradni, további jó rádiózás.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. A

0: ebből itt senki sem lát, de nem kell tovább félnem.
1: Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, és ezek már az utolsó üzeneteink, kedves hallgatók. Aztán megérkeztünk, mert Marcsi, aki pultosként dolgozik, is írt nekünk. Figyeljenek, mert egy nem akármilyen válogatás következik. Nem járok az atmoszférában, csak a másodikig megyek. Vérnyomásom magasan van. Kérek egy sztrókos chipset. Kankalin vodkát kérek. Izaurabort kérek. Goldboy sört kérek. Kávét kérek, két cukor nélkül. Ez lesz a kedvencem, ezt én el fogom sütni, az biztos. Kávét kérek, két cukor nélkül. És akkor elhangzik a két cukor, és az ember agya egyből átkattan, most akkor kér cukrot, vagy nem kell, és akkor miért nem egy cukor nélkül kéri? Na mindegy. Szerintem ezek nagyon jók, nagyon szépen köszönjük, és hát újra elmondom ebben a blogban is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, főleg a nagy nyári melegekben, de a lényeg, hogy attól még néha megesnek olyan történetek, amikor egy vicces ember szájából elhangzik egy félig részeg mondat, és akkor ezeket várjuk a mai műsorban. Már is megyünk tovább. Itt van a sárpely kutyámat nézte az utcáról egy részeg, majd többször így szólt, hogy ilyen kutya nincs. Amúgy Máriától kaptuk ezt az üzenetet. De elképzelem a szituációt, hogy áll a kerítés előtt és bámulja, vagy utcán sétáltatás közben, és ilyen kutya nincs. Nem hitt el. Hogyan lehet csütörtök? Ezt Csabától kaptuk ezt az üzenetet. Igen, hát meg tudja lepni az embert néha, hogy milyen nap van. Ezzel csak óvatosan. Egy deci felest kérek. Csaba küldte el nekünk ezt az üzenetet, nem ugyanaz a Csaba, mint aki az előbb, ezért másik Csaba, legalábbis a számuk különböző. Részeg ember mondja meg az igazat. Ezt Annától kaptuk, és ez is egy ténymegállapítás, hogyha lehet ezzel a vicces szóval élni. Anyám nagyot hall,

Hát mondom neki, hogy az én számomat te senkinek ne add meg. Ez egyébként nagyon jó. Erről eszembe jutott az egyik barátom, aki hát a kocsmában leszállt elé egy légy, és megkérdezte a pultost, hogy ő a ti legyetek? És mondták, hogy hát ez itt van. Akkor szia légy! És ránézett a pultosokra, és mondta, hogy legyetek üdvözölve. Na ezeket én nem tudom hova tenni, tehát én ezeken sikítok, hogy honnan jön ez az agyából elő. Oszt nekem meg kikiriki, és nekem meg kikiriki, itt a fordítás, kikiriki. Aha, oszt nekem meg kikiriki, ezt Lászlótól kaptuk, és köszönjük a fordítást, mert anélkül bajba lettem volna. Mindenki folytatjuk ezt a témát, a legviccesebb mondatokat részeg emberek szájából, de holnap egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja, addig is maradjanak a Cegléd rádióval, Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmet, a viszonthallásra.

0: kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. A jó reggelt szegnét hamarosan kezdődik, már is mutatom, hogy mivel. A következő órában a hírek után elsőként Sam Smith énekel majd nekünk, tőle szól az Unholy. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. 2 órás sztrájkot tartottak a hazai IKEA dolgozói. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. A magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túlélők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután a vajdasági magyar újrakezdés képviselőivel találkozott. Tar Zoltán emlékeztetett arra, hogy míg az előző kormány politikája egyes szervezeteket kiemelt, másokat félreállított, addig a jelenlegi célja egy olyan társadalmi élet megteremtése, ahol minden közösség megtalálhatja a maga útját. Minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot hirdet a kormány az előregedett hálózat megújítására. A fejlesztéssel csökken a vízveszteség, és hosszabb távon biztosítható lesz a fenntartható vízgazdálkodás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a cél a víz megtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de abban megállapodtak, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér- és juttatási rendszert. Ma kezdődik a 3 napos Magyar Földi Fatemplom Fesztivál. Az érdeklődőket zenei és szakrális programokkal is várják az Alai faluban. Lesz jazz, komoly zene, prózai előadás és népzene is. Fellép többek között a Csíkzenekar, a Dress Quartet, Dolák Soli Róbert, a Kaláka Együttes és Grillus Dániel.
5: Az időjárásról.
6: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiószást. A jó reggelt Szeglédet azonnal folytatjuk dalokkal, majd a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel. Tartsanak velem ezért is!
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Yeah!
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Két órás sztrájkot tartottak a hazai IKEA dolgozói. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között három ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. A magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túlélők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután a vajdasági magyar újrakezdés képviselőivel találkozott. Tar Zoltán emlékeztetett arra, hogy míg az előző kormány politikája egyes szervezeteket kiemelt, másokat félreállított, addig a jelenlegi célja egy olyan társadalmi élet megteremtése, ahol minden közösség megtalálhatja a maga útját. Minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot hirdet a kormány az előregedett hálózat megújítására. A fejlesztéssel csökken a vízveszteség és hosszabb távon biztosítható lesz a fenntartható vízgazdálkodás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a cél a víz megtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de abban megállapodtak, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér- és juttatási rendszert. Ma kezdődik a háromnapos Magyar Földi Fatemplom Fesztivál. Az érdeklődőket zenei és szakrális programokkal is várják az Alai faluban. Lesz jazz, komoly zene, prózai előadás és népzene is. Fellép többek közt a Csíkzenekar, a Dress Quartet, Dolák Sali Róbert, a Kaláka Együttes és Grillus Dániel.
1: Az időjárásról.
2: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a műsorvezető beszél. Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, utána, ha minden igaz, Becker Betty jön, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten

0: szerezzük, emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Hivatalosan is Donald Trump nevét viseli a floridai Palm Beach reptere. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéral vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között három ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Sulyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, amit az áprilisi parlamenti választás után visszajuttattak Ukrajnának. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott, a Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több ismert hazai és nemzetközi alkotója mutatkozik be a ma kezdődő siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon. A háromnapos esemény a Gyergyószent Miklósi Robbie Meyer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benko Dixieland Band szórakoztatja a közönséget a Balatonparti város főterén.
2: Az időjárásról.
3: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet dalokkal folytatjuk azonnal, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a borsonline.hu felülettel. Vasvári Viviennél még mindig napi renden van a családbővítés. Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is 6 gyermeket nevelnek együtt, két közös kisfiúk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaik család azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben. Vivi az Instagram oldalán tartott kérdez feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt. Igen, szeretnénk még egy babát, írta Vasvári Vivien Instagram oldalán a 24 óráig elérhető történetében. A rövid, de annál határozott a válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk, bár minden napig így sem unalmasak 6 gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot. A kérdezfelelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült, mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsödébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek az a különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát. Colin másfél évesen kezdte a bölcsit, Liamka 1 évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is körülbelül 2 napig tart, bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár az influenza oltást nálunk, mindenki kapja 2 éves kortól ősszel, én is. Az édesanyja szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük volt abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy 7. gyermek érkezésének örülhet majd a népes família. Vasvári Viviennel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Átszámítva, mint egy 31 milliárd forintból készült el nemrégiben az MLS-ben szereplő New York Red Bulls vadonatúj edzőközpontja, amelynek minden zegét zugát bejárta VB tudósító kollégán, kéri a portál Vég János. A nagyalma felőkarcolóitól alig 40 kilométer egy csendes kisvárosban, Maristanban található komplexumot áprilisban már felavatták, de még csak az első és a tartalékcsapat költözött be a létesítménybe. Az utánpótlás együttesek játékosai a világbajnokságot követően lelnek itt új otthonra. A költözkedéssel nem minden napjukból kellett várniuk, az Egyesült Államok legújabb profi labdarúgó edzőközpontját a brazil válogatott szemelte ki, miután Carlo Ancelotti szövetségi kapitány gárdája a felkészülési időszak utolsó szakaszától a norvégok elleni kiesésig itt készült. Erről is ír a portál. Közel a 40-hez is teljes intenzitással edz, a határait feszegeti Dzsudzsák Balázs. A DVSC 109-szeres válogatott középpályása a lapnak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy ebben a korban már tényleg nagyon kevesen vagyunk, akik profi szinten aktívan futballoznak. Így nyilatkozott ő, 100%-on edzek, sohasem szerettem kibújni a munka alól. A tréningeken megvan a szabadságom, hogy bármikor szóljak, ha úgy érzem, valamiből kevesebb kellene, de nem szeretek magammal kivételezni. Az előző idény utolsó mérkőzésén, amikor lecseréltek, a PSV-s időszakomat idézve skandálták a nevemet. Ezek a visszajelzések erősítenek meg, hogy van értelme folytatni. Dzsudzsák Balázzsal is foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal. Szinte minden jel arra utal, hogy az Európa bajnok sikerével ér véget az első VB negyeddöntő. Spanyolország 609 perce nem kapott gólt VB mérkőzésen, Belgium ellen mégsem mehet biztosra, és erre egy több évtizedes példa figyelmezteti. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a vörös ördögök, amikor szintén a negyeddöntőben 11-esekkel búcsúztatták az Emilio Butragueño vezette, nem titkoltan a VB címre kacsingató ibériaiakat. Jól lehet azóta 8 találkozott a két válogatott, a kieséses fázisban azóta sem futottak össze. Nem véletlen, hogy most mindenki dörzsöli a tenyerét Spanyolországban, és az sem, hogy a 40 évvel ezelőtti VB-n az egyetlen 11-est elrontó Eloy Olaját úton útfélen kérdezgeti ismét a sajtó. A nemzeti sport.hu oldal is foglalkozik ezzel a találkozóval, meg persze az újságformátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: megírtam.
1: A jó reggelt Szeglédet a friss infókkal folytatjuk, kedves hallgatók, utána pedig visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rá!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Hivatalosan is Donald Trump nevét viseli a floridai Palm Beach reptere. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéra vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között három ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Sulyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdított a szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénztállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, amit az áprilisi parlamenti választás után visszajuttattak Ukrajnának. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott, a Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több ismert hazai és nemzetközi alkotója mutatkozik be a ma kezdődő Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon. A háromnapos esemény a Gyergyó Szent Miklósi Robbie Meyer Jazzben koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benko Dixielandben szórakoztatja a közönséget a Balatonparti város főterén.
3: Az időjárásról.
7: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este hatig Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan programokat ajánlok, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, te

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs egyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot méretünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után hamarosan Ed Sheeran énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Tizedik Street Food Fesztivál Albert Tirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Tirsán augusztus

0: 7-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaik panelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a 4 napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyúkat a manók is elkísérték.
1: Az időjárásról.
2: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon, a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a

0: Klubot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átidatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, hallgassanak rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Lehull a lepel, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, bármilyen váratlan dolog is történik ma, igyekez rugalmasan reagálni rá. Nem annak van most az ideje, hogy ellenállást fejts ki olyan erőkkel szemben, melyek ellen nem győzhetsz. Őrizd meg a nyugalmadat és alkalmazkodj, mint amikor elkap a hullámzás, és te nem kapálózol kézzel-lábbal, hanem tartalékolsz. Lebegve várod, hogy partra tegyen az óceán, és akkor lesz majd elég erőd a partra jutni. Bika, olyan bizonytalan helyzetben, mint amilyen a mostani, nem mindenkire lehet számítani a környezetedben, és ma ennek jelét tapasztalhatod. Emberek gondolják meg magukat, és olyanok, akikre úgy érezted, számíthatsz, most csalódást okozhatnak. Talán most emiatt sok negatív élményért, de igyekezz a pozitív oldalát és nézni a dolgoknak. Most lehull néhány állarc körülötted, amitől tisztábban látsz, és ez a jövő szempontjából fontos lehet. Ikrek, légy erős és tudatos most, mert csak is így tudod feldolgozni azt, ami körülöttünk történik. A környezetedben ugyanis hirtelen nagyon ingoványossá válhat a talaj, göröngyössé válhat az út, és emiatt jobban teszed, ha azonnal lassítani kezdesz. Nehogy úgy járj, mint egy sportautó, amelyik az út szélére kerül egy elnézett kátyú miatt. Vezess óvatosan, kerüld ki a buktatókat. Rák. Ma nyugalmaddal és egészséges világlátásoddal te lehetsz az, aki a környezeted egy részének vigaszt és biztonságot ad. Gondolataid, közelséged most szinte gyógyító erővel hatnak. De nem csak azoknak, akik a közvetlen közeledben vannak, hanem azoknak is, akivel vagy akikkel kapcsolatban állsz. Ez egy ajándék, melyet most áthatsz másoknak. Bánj vele felelősen. Oroszlán, ma különböző erők különböző irányba kezdenek vonzani téged, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek közül mindegyik pozitívan hat majd rád. A te feladatod, hogy eldöntsd, milyen hatás azok, melyeknek hagyod kitenni magadat, és melyek azok, melyektől mereven elzárkózol. Ne feledd, nem csak te vagy a tét most, hanem a szeretteid is. Szűz, ma körülötted olyan gyorsan változhat a széljárás, hogy talán néha azt sem tudod majd merre fordítsd a fejedet. Egyszer erre, egyszer amarra tolnak az erők, melyek körülötted egymással viaskodnak. Légy tudatos, és igyekezz kiválogatni, hogy ezek közül melyiknek tartasz ellen, és melyiknek hagyod, hogy az utadon tereljen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottam.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valaki képes arra, hogy szinte bármilyen nehéz helyzetben kitartson és megtalálja a megoldást, az biztosan te vagy. Tartsd szilárdan a lábadat a talajon, ne hagyd, hogy bármi is kimozdítson, és használd a benned munkáló pozitív energiát arra, hogy új utakat találj. Hamarosan oszlanak majd a felhők, és te elsők között láthatod meg majd a fényt. Skorpió, talán ma azt hiszed, hogy a környezeted nem törődik eléggé azzal, mi van veled, de ez biztosan nincs így. Mielőtt messze menő következtetéseket vonnál le egy elmaradt telefonból, vagy egy kihagyott találkozóból, győződj meg róla, hogy mindez valóban a törődés hiánya, vagy valami egészen más okozza. Kezeld helyén az eseményeket, melyek most körülötted történnek. Nyilas, lehet, hogy most úgy érzed, semmi mással nem kell foglalkoznod önmagadon kívül, de ez nincs így. Igyekezz időt és energiát szakítani a hozzád közel állókra, és különösen most, amikor sokan nem teszik meg ezeket az erőfeszítéseket. Mutasd meg a szeretteidnek, hogy rád most is számíthatnak, ma valaki meg akar téveszteni, légy óvatos. Bak, készíts majd listát azokról a dolgaidról, melyeket régóta elhanyagoltál, vagy melyekre soha nem jutott igazán elég időt. Most lesz alkalmad arra is, hogy elrendezd ezeket is. Jöhet egy alapos takarítás, rendrakás, kinyithatsz olyan szekrényeket, melyeket már jó ideje nem, és azokból előkerülő dolgok segítenek majd. Nem csak emlékek kerülnek elő onnan ugyanis, hanem ötletek is, melyeket fel tudsz használni hamarosan. Vízöntő. Ma tegyél napközben bármit is, közben figyeld meg a körülötted élő emberek viselkedését. Olyan időket élünk ugyanis, amikor eltűnnek az álarcok. Az emberek levetik magukról mindazt, ami művi, és előtérbe kerülnek a valódi tulajdonságaik. Most sokkal többet megtudhatsz róluk a valódi énjükről, mint bármikor. Raktározz el ezeket az információkat magukat arra az időre, amikor hasznodra lehetnek. És végül halak, legyen bármi is a mai feladatod, programod, legyen közben a varázsszó a rugalmasság. Körülöttünk gyorsan változik a helyzet, és ekkor csak azok jutnak 5-ről a 6-ra, akik képesek azonnal reagálni erre. Mint amikor egy erős vihar kidönti a fákat, de a nádat, amely el tud hajolni, megkíméli. Légy most te is egy rugalmas nádszál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések. Ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaikpanelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a Toszkán várost, így a Firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a 4 napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándék csomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyúkat a manók is elkísérték.
1: Az időjárásról.
2: Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Reklámok után azonnal folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, programokat ajánlok, és elmondom azt is, hogy mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
7: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd! I really need you.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédi!

hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban párok köt képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge

0: Énekli el I Just Might című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a design életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédi rádióban.
8: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Kétharmados marad a föld

0: törvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály is. Újabb áldozatokat találtak, a földrengés sújtott a Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a föld törvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi közt a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb vízi közmű fejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség, és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Venezuelában már csaknem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Továbbra is tombol a hőhullám Franciaországban. A legtöbb megyében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A perzselő forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós kánikula Franciaországban. A mostani hőhullám csaknem egy hete kezdődött, és várhatóan a jövő hét közepéig nem enyhül. A klímaügyi tanács szerint a lakosság és a kormány nem készült fel kellőképpen a hasonló szélsőséges időjárásra.
1: Az időjárásról.
0: Itthon mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: itt velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szegédett dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, ezért is maradjanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, azonnal kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
7: Kedves hallgatóink, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 18. része, arról beszélgettünk itt állandó vendégemmel, dr. Szabó Ivettel, hogy akkor nagykorúak lettünk, de nem csak nagykorúakra, hanem kiskorúakra is bizony nagyon vonatkozik majd mindaz, ami most itt el fog hangozni. Nagy szeretettel köszöntelek, dr. Nő, szervusz!
8: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
7: Hát igen, ilyenkor szoktam volt mondani annak idején, amikor még főleg hajnalos rádiós voltam, hogy a közútkezelők tájékoztatása szerint a hókotrók ma valószínűleg bennmaradnak a telephelyükön. Hát nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Erről már beszélgettünk, pedzegettük ezt a témát az előző részben is, de nem lehet erről eleget beszélni, amíg tényleg ez a hőség tombol. Azért észnél kell lennünk, ugye?
8: Hát így van, már a múlt adásban azért megbeszéltünk egy-két dolgot, teendőt, mire érdemes figyelni, vagy milyen veszélyt rejt ez a nyári időszak, mint a napsugárzás, mint pedig a hőmérséklet változás szempontjából.
7: Igen, hát azért tényleg oda kell figyelni kiskorúaknál, nagykorúaknál, a kiskorúakra inkább a nagykorúak figyeljenek oda, tehát főként a szülők, nagyszülők, és én azt hiszem, hogy a gyerekeknél is tényleg nagyon fontos az, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás meglegyen. Például tényleg néha olyan megdöbbentő mértékű italfogyasztást próbálnak itt ránk erőszakolni, amikor mondják, hogy akár 3-4 liter vizet is ígyunk meg egy nap. Ez így rendben van?
8: Igen, tehát attól függően Ugye már az előzőekben is beszéltük, hogy van-e mondjuk valakinek valamilyen betegsége, ami miatt megvan szabva az, hogy vagy megszabja a kezelőorvos, hogy mennyi lehet a maximálisan bevitt folyadékmennyiség. Most azért ettől tekintsünk el, mert azért ez egy elég speciális terület.
7: Persze.
8: Tehát itt sok mindent figyelembe kell venni. De alapvetően ilyenkor, ennyire meleg időjáráskor a 3-4 liter folyadékfogyasztás per nap, ez egyáltalán nem se nem extra, se nem meglepő.
7: Ez nyilván nem a 4 éves gyerekre vonatkozik, hanem egy felnőtt emberre.
8: Abszolút, igen.
7: Igen, tehát egy 3-4 liter, de alapvetőleg ugye, ha jó, a folyadékfogyasztás mindig fontos, tehát decemberben is
8: így van.
7: Fontos lehet, de ilyenkor meg aztán fokozottan mindenkinek, egészségesnek, betegnek egyaránt.
8: Így van, mert ilyenkor az alapvetően normál folyadékbevitel is kevés lehet. Uh-huh. Tehát mondjuk alapvetően egy normális folyadékbevitelt, mondjuk évszaktól, időjárástól függetlenül, akkor mondjuk egy ilyen 2-2,5 liter per napra tehetünk. Abban uh-huh. az esetben, ha valakinek nincs olyan betegsége, ami fokozott vizenyősödéssel járna, vagy nem szed olyan gyógyszer, tehát egészségesnek
7: igen.
8: tekinthető. És ez nyilván módosul, és több lesz akkor, hogyha van egy fokozott fizikai aktivitás, amivel egy fokozott pároloktatás valósul meg, vagy a külső környezeti tényezők olyanok, hogy egy fokozott hőleadásra, egy fokozott pároloktatásra. Tehát mondjuk nyáron, amikor melegebb van, jobban izzadunk, akkor fontos ennek a pótlása is.
7: Igen. Honnan veheti észre egy ember egyébként, hogy valószínűleg gond van ezzel? Tehát lehet, hogy kevés vizet fogyasztott éppen aznap.
8: Akkor most válasszuk le azt, hogy nyár van, meg hőkimerülés, meg hőguta, az legyen egy második téma, hogy alapvetően, hogy miből vesszük észre azt, hogy mondjuk keveset fogyasztunk. Uh-huh. Ha ez a gyanú felmerül bennünk, akkor érdemes mondjuk naplóznunk. Nézzük meg pár napig, kezdjük el írni, kórházban is ezt csináljuk, folyadéklapot vezetünk, tehát megnézzük, mennyi a bevitt folyadék, és mennyi az ürített folyadéknak a mennyisége, és hogyha az nagyjából egyensúlyban van, akkor az azt jelenti, hogy nagy veszteség nincsen a szervezetünk
7: igen.
8: számára. Nyilván folyadékveszteségből azért nem tudjuk hozzáadni, nem tudjuk számba venni, hogy mennyit párologtatunk, akár széklettel
7: hát
8: mennyi távozik, vagy nagy Isten valakinek valami sebb van, vérzése van, akkor azzal mennyi
7: azzal
8: folyadék
7: is,
8: tud távozni. De hogy alapvetően, hogyha már látjuk, hogy mennyi az ajánlott folyadékbevitel, mondjuk ez a 2-2,5 liter, és hát összeadjuk nap végére, hogy bizony mi folyadékból mindenfajta folyadék számít ilyenkor, tehát a leves is számít például, hogyha
7: hogy
8: azt iszunk. Hogyha a teljes kávét iszunk, akkor az is, hogyha deciliterben mérhető mennyiség, az is számít, és hát nyilván a legoptimálisabb az a víz, tiszta víz fogyasztása
7: persze.
8: lenne, az számít leginkább. De hogyha összeadjuk, és nap végére egy 8 decit sikerül összeadnunk, az egészen biztos, hogy kevés lesz.
7: Uh-huh.
8: És ez már így objektíven mutatja nekünk, hogy mennyi a folyadékfogyasztásunk, és ez mondjuk az ajánlásoktól eltére. De különböző tünetek is utalhatnak erre. Például, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon sötét a vizeletünk, nagyon koncentrált, ez azt jelenti, hogy nagyon besűrűsödik. A vessék, azok nagyon sok vizet próbálnak menteni a vizeletből.
7: Igen.
8: És hogy ezért így besűrűsödik, így színessé válik. Ne vigyen minket ez félre, a sötét vizelet több mindenre utalhat, ebbe most nem megyünk bele esetleg egy következő műsorba,
7: jó.
8: de lehet ez az egyik tünet. Lehet fejfájás az egyik tünet, például, uh-huh. hogy kevés folyadékot fogyasztunk, lehet alacsony vérnyomás mérés, tehát hogyha szédülünk, fáj a fejünk, mérünk egy vérnyomást, és ezt alacsonynak tituláljuk, akkor javasolt a folyadékpótlás, és ez az egyik terápiás beavatkozási pontunk is, hogy folyadékot fogunk pótolni.
7: Aha.
8: Lehet bőrszárasság például, vagy szájszárasság,
7: igen.
8: mint vezetőtünet, és ugye a bőrszárasság is az, hogy már az a bőrnek a nedvesség tartalma, onnan ment vizet a szervezet, vagy már nem annyira képes folyadékleadásra, pároloktatásra,
7: uh-huh.
8: tehát ez is már egy ilyen megküzdési mechanizmusa a szervezetnek.
7: Igen, tehát gyakorlatilag minden szervrendszerünkre hat. Ez a dolog, akár idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, stb. Mindenre tud hatni.
8: Igen, mert a szív- és érrendszer kapcsán is egy alacsonyabb vérnyomás érték, amit mérünk
7: például.
8: Aktuálisan, és akkor kompenzatórikusan egy szaporább szívdobogás érzés. Tehát, hogy ez az állapot, tehát, hogy egy rendszerben gondolkodunk, mert ugye a szervezetünk az, és ha egy ponton beavatkozunk, ami mondjuk nem működik jól, és ez adott esetben mondjuk a csökkent folyadékbevitel, akkor a rendszerben egy ilyen összhatásként valójában minden szervrendszerünkben meg fog jelenni ez a változás.
7: Igen. Nyilván nem mindegy az, hogy valaki kint dolgozik a földeken, vagy egy irodában, vagy teszem azt egy borospincében lent, a jó hűvösben. Tehát ez nyilván meghatározó lehet ilyen szempontból azért a folyadék igény is.
8: Igen, mert megváltozott lesz a folyadék veszteség.
7: Persze.
8: Tehát nyilván egy erős fizikai munka kapcsán, illetve egy magas környezeti hőmérséklet kapcsán több lesz a veszteség, és ebből az következik, hogy nagyobb lesz a folyadékbeviteli igény. Tehát ilyenkor teljesen helyes az, hogy 3-4 liter per nap, vagy még azon felül is szükség van a folyadékpótlásra és a fogyasztásra.
7: Igen. Ugye vannak sokan, én magam is, ugye a munkahelyen itt van a klímaberendezés, ez azért valamit tompít a melegérzésen, de utána meg csak ki kell menni az utcára, hatalmas hőkülönbségek, ezek is okozhatnak különféle kellemetlen tüneteket is.
8: Igen, az előző két adásban is beszéltünk erről, hogy a megváltozott, tehát hirtelen, ha hűvösebb vagy kellemesebb hőmérsékletből kimegyünk egy magasabb hőmérsékletre, akkor ez egy hőtágulást fog eredményezni, kitágulnak az erek a testünkben, és ez akár ájulás érzetet is okozhat.
7: Leviszi a vérnyomást.
8: Igen, így van. Ugye? Így van, igen, ugye igen. Kell idő ahhoz, és ráadásul ugye függőleges testhelyzetben lépünk ki, tehát ez még az is hozzájárul, hogy ilyenkor a fejből könnyebben fog lefele menni, ugye a gravitációnak megfelelően mondjuk a lábunkban a vér, és ez megint hozzásegít egy szédüléshez, egy megszédüléshez, egy bizonytalanságérzéshez, vagy akár egy ájuláshoz.
7: Ez ellen mit lehet tenni?
8: Tehát konkrétan, amikor így szobahőmérsékletből kilépünk.
7: Például, igen.
8: Hát legyünk erre tudatosak, tehát készüljünk fel arra, hogy bizony most itt egy más környezeti hatás fog minket érni, és készüljünk
7: fel arra.
8: Előtte
7: azért meg egy jó nagy pohár vizet.
8: Azt minden, ettől függetlenül is, hogyha nem fogunk megszédülni, ettől függetlenül is, hiszen azért egy fokozott párologtatásra számíthatunk. És hogy legyen az, hogyha mondjuk megszédülünk, vagy erre hajlamosak vagyunk, akkor legyen hova megkapaszkodni, leülni egy picikét, és várni, és akkor utána elindulni, hogyha konkrétan erre a helyzetre ennyire érzékenyek vagyunk.
7: Igen, igen. És ha nem velünk van a baj, hanem találkozunk egy ilyen esettel, akár az utcán is.
8: Igen, nagyon gyakoriak ezek a panaszok, és itt ugye így két nagy csoportra külön is szedném, hogy hőkimerülésről beszélünk, vagy hőgutáról beszélünk.
7: Na, mi a különbség?
8: A hőkimerülés azért egy jobb indulatúbb dolog, egy nem annyira súlyos állapot, mint egy hőguta. A hőkimerülésben még a szervezetnek az egyensúlya még megvan, még nem borult fel, próbál minden szervünk kompenzálni és alkalmazkodni a megváltozott környezeti tényezőkhöz. Ez is járhat fejfájással, látászavarokkal, szédüléssel, gyengeséggel, szapora szívdobogás érzéssel, ájulással, vagy ájulás közeli állapottal. Azt vesszük észre ilyenkor a pácienseken, vagy az érintetteken, hogy egy fokozott verejtékezést figyelünk meg. Ilyenkor még ugye ez a kompenzáló mechanizmus hat, a szervezet próbál több hőtől megszabadulni.
7: Persze.
8: Tehát ilyenkor mindenképpen fektessük le az illetőt, használ, hogyha fölemeljük az alsó végtagokat, ilyenkor ugye a vér az jobban a központi szervekbe fog menni, és hát árnyékba természetesen hűvös környezetet biztosítani neki, folyadékpótlásról gondoskodni.
7: És hívjunk mentőt.
8: Hogyha nincsen egy fokozott hányás, nincs eszméletlen állapot, hanem tényleg arról van szó, hogy megszédül valaki, leül, lefekszik, és rögtön jobban lesz, nincsen különösen nagyobb panasza, akkor ez megoldható kórházi ellátás vagy a mentőszolgálat segítsége nélkül is. És nagyon fontos, hogy azért ugye megint a megelőzés, meg a védelem, hogy azért kalapot, sapkát viseljünk a tűzőnapon. Illetve, hogyha egy ilyen helyzetben találkozunk, de tudunk beszélni az illetővel, ő elmondja, hogy megszédült, nincs most nagyobb panasza, nincsen látásvesztése, nincs kifejezett hányingere, jól van, vár egy picit, lefekszik, leül, iszik egy pohár vizet, és jobban van, akkor nincs szükség segítséghívásra.
7: És a hőguta?
8: A hőguta az már egy súlyosabb állapot. Itt már a szervezetnek az a védekező mechanizmusa, az a kompenzáló mechanizmusa, az egyensúly az már felborult, már nem tudja a hőleadással, a pároloktatással normális szinten tartani a belső maghőmérsékletet. Ilyenkor száraz bőrt tapasztalunk, már nincs verejtékezés, és nagyon magas a testhőmérséklet, tehát egy lázas állapotnak megfelelő kép merül ki, mert nem képes leadni ezt a nagy hőmérsékletet. 39-40 fokos testhőmérsékletet is észlelünk. Ilyenkor van, hogy zavartan viselkedik az illető, tehát hiába beszélgetünk vele, látjuk, hogy valami nem stimmel, nem arra válaszol, amit kérdezünk, nem jól válaszunk, esetleg súlyos esetben eszméletlenné válnak, hát ebben az esetben haladéktalanul mentőt kell hívnunk, és segítséget kell kérnünk.
7: És ez egyébként viszonylag gyorsan helyre rakható? Vagy...
8: Hát, hogy gyorsan vagy nem gyorsan, nyilván ilyenkor mindig gondolkozunk egészségügyi dolgozóként valami olyan plusz korképben, amihez hozzájárult.
7: Hát hogy mivel nem, ugye ez, nem egy mellékes, persze.
8: Ez egy folyamat, és mondjuk miért nem vettük észre előbb, amikor még csak a hőkimerülés fázisban volt. Valami hozzájárult ehhez, de valami olyan gyógyszert, vagy van-e valami olyan plusz történés, ami megakadályozta őt abban, hogy mondjuk segítséget kérjen.
7: Igen.
8: Vagy nem tudott segítséget kérni, és nagyon sokáig fönnállt ez a külső környezeti tényező. Mondjuk ez utóbbi azért ritka, tehát, hogy nem találkozunk olyan gyakran.
7: Persze.
8: Hőkimerüléssel, hőkollapszussal, tehát amikor csak így egy szédüléses, ájulásos rosszulét van, sűrűn találkozunk, és ez azért az esetek egy jelentős részében akár a helyszínen megoldható, orvosolható.
7: Igen, aki teheti, zuhanyozzon le naponta többször is akár.
8: Igen, tehát nyilvánvalóan, hogyha egy olyan helyzetben van, ami mondjuk nem teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan egy kellemesebb hőmérsékletű helyiségben tartózkodjon, akkor ez is egy jó megoldás. Nyilván itt is azért figyeljünk oda, hogyha egy felhevült testtel, ugye, nem 40 pár fokos külső környezetben hirtelen, akkor egy 20 fokos vízzel, ez megint egy reakciót fog kiváltani a szerve.
7: Víz.
8: Ami jól esik. Ha valaki ezt bírja, mert egészséges, akkor semmi akadálya nincsen, de számoljon azzal, hogy ez egy hirtelen érösszehúzó hatással is bír, és gyakorlatilag ez is tud, tehát egy hirtelen hőmérséklet változás, ez is hatással van ez a szervezetünkre. Ha az illetőnek ez kellemes, és egyébként egészséges, akkor nyugodtan, de tudja azt, hogy az ő szervezete hogyan reagál erre a változásra.
7: Igen. Nehezen viseljük ezeket a nyári kánikulai napokat, az biztos, és még az sem biztos, hogy ezt a témát befejeztük, de az adást le kell, hogy fejezzük lassacskán. Úgyhogy hát én nagyon szépen köszönöm. Figyeljünk oda magunkra is, természetesen, figyeljünk oda a folyadékbevitelre, figyeljünk oda másokra is, és hogyha ilyesmi tünetekben szenvedő emberekkel találkozunk az utcán, akkor tudjuk azt, hogy hogyan tudunk segíteni. Ez mind nem árt, és hát valahogy majd ezt a nyarat is kibírjuk.
8: Igen, és vegyük ezt komolyan.
7: Ugye?
8: Tehát, hogy a hajlamosak vagyunk arra, hogy na csak egy kicsit kint leszünk, ez nem is olyan nagy probléma.
7: Igen.
8: És több dolgot vegyünk figyelembe. Például, hogy ez az UV-sugárzás, vagy ez a hőmérséklet, ez nem olyan, mint 10 évvel ezelőtt volt.
7: Sajnos
8: tehát
7: nem.
8: Így tapasztaljuk azt, hogy ezek erősebbek, ezek a külső környezeti tényezők.
7: Igen.
8: És nem baj, hogyha csak úgy tervezzük, hogy csak egy fél órát leszünk a napon, vagy kitéve ezeknek a környezeti ártalmaknak, vegyük komolyan, és a legjobb terápia az mindig a megelőzés. Tehát figyeljünk oda ezekre a dolgokra, hogy kalapban menjünk, ruházattal, naptejjel védjük magunkat, fogyasszunk folyadékot, és minél több időt töltsünk árnyékos, meg hűvösebb helyen.
7: Pontosan. Akkor maradjunk most ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy mindezt elmondtad nekünk, és tényleg vegyék ezeket az intelmeket nagyon komolyan. Dr. Szabó Évettel beszélgettem az Egészségünkre című sorozat 18. részében. Kiskorúaknak és nagykorúaknak egyaránt szóltak ezek a jó tanácsok. Ivett, köszönöm szépen!
8: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
6: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a friss infókkal, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Kétharmados marad a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály is. Újabb áldozatokat találtak, a földrengés sújtott a Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi közt a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb vízi közmű fejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség, és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Venezuelában már csaknem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Továbbra is tombol a hőhullám Franciaországban. A legtöbb megyében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A perzselő forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós kánikula Franciaországban. A mostani hőhullám csaknem egy hete kezdődött, és várhatóan a jövő hét közepéig nem enyhül. A klímaügyi tanács szerint a lakosság és a kormány nem készült fel kellőképpen a hasonló szélsőséges időjárásra.
1: Az időjárásról.
2: Itthon mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a kiváló slágerekkel, nem sokára pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várna.

0: véget ért, kedves hallgatók, a jó reggelt Szegléd, a plusz-minusz kettő mindjárt startol, mutatom melyik slágerre. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70

0: 66 30 34.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Balmazújváros és Berettyó új falu vasútállomását is felújították. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa mai ülésén elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útja során találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, amely szintén hozzájárul természeti értékeik megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, hogy minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de megállapodtak abban, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér- és juttatási rendszert. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. A MÁV tavaly meghirdetett programjának célja, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasoknak. A kiválasztott több mint 30 állomás és megállóhely közül eddig 10 készült el.
1: Az időjárásról.
2: Mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok, többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskeméttel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomópont ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiószást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozok. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléde. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatal vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, töltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543 vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, még mindig a VB-vel foglalkozunk. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott 34 évese veteránja, hétfőn miután Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a világbajnoki 8-a döntőben, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttesből. A mérlege bámulatos, 130 válogatott meccs, 80 gól. Mindkettő brazil rekord Pelé egyébként 77 gólnál rekedt meg. Ez idáig rendben is van, hiszen még egy VB alig, ha férne bele, csak hogy most a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy nem csak a válogatottól vonul vissza, hanem a Santostól is, dacára annak, hogy decemberig még szerződés köti Pelé egykori klubjához. A norvégoktól elszenvedett vereség után Neymar könnyek között búcsúzott a nemzeti együttestől, és arról beszélt, az előtt álló napokat családjával akarja tölteni méghozzá Floridában, aztán majd meglátja, hogyan tovább. Pillanatnyilag három opció közül választhat. Visszatér a Santoshoz, és kitölti a decemberig szóló szerződését, elmegy egy kisebb klubhoz, ahol nem olyan nagy rajta a nyomás, mint a Santosnál, vagy szögre akasztja a futball csukát, és most azonnal visszavonul. A Neymarhoz közel álló barátok szerint a fizikai és mentális elhasználódás annyira erős, hogy a legtöbben a harmadik változatot tartják a legvalószínűbbnek. Egyelőre ennyit a labdarúgó világbajnokságról.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívül erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben a hazban pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a Müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, az akkreditációs kártyákon, kerítéseken, vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi stadion, ahol a divatmárka jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi's logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi's annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlettel logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profilképét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopot képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a The Look Company és a Wassam Live ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot méretünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kíséretik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: hallgatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal érkezik hozzánk Lost Frequencies és a The Feeling című közös ismerős, önök pedig továbbra is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
7: Tarka bableves gazdagon, A menü mogyorókrémes gombóc cukorszórással, bableves, B menü rántott sertésszelet vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
8: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
9: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
10: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
11: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
12: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Halálos áldozatokat szedtek az erdőtüzek Spanyolországban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 40

0: 5000 magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a hűtési rendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervekhez képest több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei vasúti felüljáró, a több mint 140 éves Pontea Pino átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok napi számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell átszállniuk. A felújítás alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kérte, hogy aki teheri, álljon át távmunkára a munkálatok végéig. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legalább 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találtak meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést kiürítettek. A Nyugat-Európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 ezer hektárnyi terület égett le.
1: Az időjárásról.
0: Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
3: We

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a X-2-t a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval mindjárt a napi horoszkóppal folytatjuk, maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Yeah.

0: És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Lehull a lepel, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, bármilyen váratlan dolog is történik ma, igyekez rugalmasan reagálni rá. Nem annak van most az ideje, hogy ellenállást fejts ki olyan erőkkel szemben, melyek ellen nem győzhetsz. Őrizd meg a nyugalmadat és alkalmazkodj, mint amikor elkap a hullámzás, és te nem kapálózó kézzel lábbal, hanem tartalékolsz. Lebegve várod, hogy partra tegyen az óceán, és akkor lesz majd elég erőd a partra jutni. Bika, olyan bizonytalan helyzetben, mint amilyen a mostani, nem mindenkire lehet számítani a környezetedben, és ma ennek jelét tapasztalhatod. Emberek gondolják meg magukat, és olyanok, akikre úgy érezted, számíthatsz. Most csalódást okozhatnak, talán most emiatt sok negatív élményért, de igyekezz a pozitív oldalát is nézni a dolgoknak. Most lehull néhány állarc körülötted, amitől tisztábban látsz, és ez a jövő szempontjából fontos lehet. Ikrek, légy erős és tudatos most, mert csak is így tudod feldolgozni azt, ami körülöttünk történik. A környezetedben ugyanis hirtelen nagyon ingoványossá válhat a talaj, göröngyössé válhat az út, és emiatt jobban teszed, ha azonnal lassítani kezdesz. Nehogy úgy járj, mint egy sportautó, amelyik az út szélére kerül egy elnézett kátyú miatt. Vezess óvatosan, kerüld ki a buktatókat. Rák. Ma nyugalmaddal és egészséges világlátásoddal te lehetsz az, aki a környezeted egy részének vigaszt és biztonságot ad. Gondolataid, közelséged most szinte gyógyító erővel hatnak. De nem csak azoknak, akik a közvetlen közeledben vannak, hanem azoknak is, akivel vagy akikkel kapcsolatban állsz. Ez egy ajándék, melyet most átadhatsz másoknak. Bánj vele felelősen. Oroszlán, ma különböző erők különböző irányba kezdenek vonzani téged, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek közül mindegyik pozitívan hat majd rád. A te feladatod, hogy eldöntsd, milyen hatás azok, melyeknek hagyod kitenni magadat, és melyek azok, melyektől mereven elzárkózol. Ne feledd, nem csak te vagy a tét most, hanem a szeretteid is. Szűz, ma körülötted olyan gyorsan változhat a széljárás, hogy talán néha azt sem tudod majd, merre fordítsd a fejedet. Egyszer erre, egyszer amarra tolnak az erők, melyek körülötted egymással viaskodnak. Légy tudatos, és igyekezz kiválogatni, hogy ezek közül melyiknek tartasz ellen, és melyiknek hagyod, hogy az utadon tereljen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, ha valaki képes arra, hogy szinte bármilyen nehéz helyzetben kitartson és megtalálja a megoldást, az biztosan te vagy. Tartsd szilárdan a lábadat a talajon, ne hagyd, hogy bármi is kimozdítson, és használd a benned munkáló pozitív energiát arra, hogy új utakat találj. Hamarosan oszlanak majd a felhők, és te elsők között láthatod meg majd a fényt. Skorpió, talán ma azt hiszed, hogy a környezeted nem törődik eléggé azzal, mi van veled, de ez biztosan nincs így. Mielőtt messze menő következtetéseket vonnál le egy elmaradt telefonból, vagy egy kihagyott találkozóból, győződj meg róla, hogy mindez valóban a törődés hiánya, vagy valami egészen más okozza. Kezeld helyén az eseményeket, melyek most körülötted történnek. Nyilas, lehet, hogy most úgy érzed, semmi mással nem kell foglalkoznod önmagadon kívül, de ez nincs így. Igyekezz időt és energiát szakítani a hozzád közel állókra, és különösen most, amikor sokan nem teszik meg ezeket az erőfeszítéseket. Mutasd meg a szeretteidnek, hogy rád most is számíthatnak, ma valaki meg akar téveszteni, légy óvatos. Bak, készíts majd listát azokról a dolgaidról, melyeket régóta elhanyagoltál, vagy melyekre soha nem jutott igazán elég időd. Most lesz alkalmad arra is, hogy elrendezd ezeket is. Jöhet egy alapos takarítás, rendrakás, kinyithatsz olyan szekrényeket, melyeket már jó ideje nem, és azokból előkerülő dolgok segítenek majd. Nem csak emlékek kerülnek elő onnan ugyanis, hanem ötletek is, melyeket fel tudsz használni hamarosan. Vízöntő. Ma tegyél napközben bármit is, közben figyeld meg a körülötted élő emberek viselkedését. Olyan időket élünk ugyanis, amikor eltűnnek az álarcok. Az emberek levetik magukról mindazt, ami művi, és előtérbe kerülnek a valódi tulajdonságaik. Most sokkal többet megtudhatsz róluk, a valódi énjükről, mint bármikor. Raktározd el ezeket az információkat arra az időre, amikor hasznodra lehetnek. És végül halak. Legyen bármi is a mai feladatod, programod, legyen közben a varázsszó a rugalmasság. Körülöttünk gyorsan változik a helyzet, és ekkor csak azok jutnak 5-ről a 6-ra, akik képesek azonnal reagálni erre. Mint amikor egy erős vihar kidönti a fákat, de a nádat, amely el tud hajolni, megkíméli. Légy most te is egy rugalmas nádszál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz, akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban párok köt képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: is marad.
1: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy nálunk mivel. A közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Még egy hétig láthatók a Budapest témájú festmények a Kézzelbach galériában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség.

0: az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer média figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarchátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapucnis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak, egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték letartóztatását. Jövő szombatig meghosszabbították a Fővárosi Kézzelbak Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség, vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlakók ismerhetők meg. Mások mellett Vaszari János, Perlott Csaba, Vilmos, Szene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein.
1: Az időjárásról.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz 2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz 2-t folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és nem sokára egy picit a mai nappal is foglalkozok, azaz július 10-ével péntekkel. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: hallgatók, július 10-e van a mai napon, az Amáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ulrik, Bekény és Engelbert nevű ismerőseiket is. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót király család nevéből való védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőjének. Most zene szól, hamarosan pedig visszatérek. Születésnapos zenészek, zenei évfordulókkal tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió FM.

kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos énekessel. 72 éve látta meg a napvilágot Neil Tennant, angol énekes, zenész, dalszerző, korábbi újságíró, a Pet Shop Boys együttes énekese és frontembere. Már a 80-as évek óta alkott az együttes másik tagjával, Chris Love-val. Ez idő alatt 13 nagy lemezük jelent meg, és 50-nél is több kis lemezük, melyek szinte egytől egyik sikeresek lettek. Egyébként 1975-ben diplomázott történelem szakon, majd 2 évig a Marvel képregény magazinjainak londoni szerkesztőjeként dolgozott. Ő anglicizált számos képregényt a brit olvasó közönségnek, valamint interjúkat is készített a magazin számára. 1977-ben egy jó menő kiadóhoz került, ahol többek között főzéssel és gitározással kapcsolatos cikkeket is írt. 1981-ben találkozott először Chris barátjával, akivel később megalapította a Pet Shop Boys zenekart. Miután felfedezték közös érdeklődésüket a dance és elektronikus zene irányában, elkezdtek demo felvételeket készíteni, előbb Tennant lakásán, majd egy kis stúdióban. Itt vették fel a Pet Shop Boys nevet, melyet néhány barátjuktól vettek át, akik kis állatkereskedésben dolgoztak. Ők jönnek, már mind nem a barátok, hanem a Pet Shop Boys itt a Cegléd Rádióban. Cegléd

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk, természetesen zenészről van szó. 33 évvel ezelőtt hunyt el Kun Péter gitáros, az Edda Művek tagja. 1981-től több amatőr zenekarban játszott, emellett hétvégenként édesapjával zenélt esküvőkön és bálokon. Saját maga kereste meg első komoly hangszere árát, egy professzionális gitárt. 1984-ben alapította meg a Triton együttest, melyben énekelt és gitározott. Stílusú klasszikus heavy és power metal keveréke volt, gazdag dallamvilággal. Az együttest a katonai szolgálat zilálta szét. Ez idő alatt néhányszor felléptek Százhalombattán, különböző városi rendezvényeken, majd Bárkányi szögre akasztotta hangszerét. A zenekar egyik tagjáról van szó. Szóval ekkoriban egy másik battai együttes, a Magazin is széthullott, így Csordás Levi Leventével és Hanyási Manca Lászlóval kiegészülve 1988-ban megalakult a Sing Sing. Zenei nézeteltérések miatt Kun kilépett, majd megalapította az új Tritont Andrics Lászlóval és Tobola Csabával. Próbált kitörni a százhalombattai közegből, ismertebb akart lenni, ezért felfüggesztette az új Tritont. 1989-ben mindhárman beszálltak a Kanguru zenekarba, amiből Boros Pöpi Péter a Sing Singbe távozott. 90 végén csatlakozott a Pokolgéphez, az Oment megalapító Nagyfi László helyére. Lemezfelvétel azonban nem készült vele, mivel 1991 tavaszától az Edda Művek gitárosa lett, és május 1-én mutatkozott be, mégpedig a Petőfi csarnokban. 1993. július 10-én hajnalban Yamaha motorjával Velencén a 7-es főút 47-es kilométerénél halálos kimenetelű közlekedési balesetet szenvedett. A koncert utáni zsibongást akarta kiszellőztetni az éjszakában. Meg akart fordulni az úton, de az utána küldött testőr személygépkocsijával halálra gázolta. A baleset helyszínén emlékmű áll. Pont azon a napon halt meg, amikor barátnőjével megismerkedésük harmadik évfordulóját tartották volna, a kép akkor volt 4 hónapos terhes. Temetésére több ezer gyászoló jelenlétében 1993. július 17-én került sor a százhalombattai katolikus temetőben. Kun Péter tehát 33 évvel ezelőtt hunyt el. Az Edda következik természetesen a folytatásban itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
10: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
11: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
10: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Csak folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot méretünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kíséretik az északi a szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a napos nyári idő néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Menet közben tört be egy Ryanair gép ablaka, a repülőn egy férfi megsérült. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András beszámolt arról is, két napos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. Az estület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer Media figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarhátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapucnis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítése. Drón támadás ért egy olajfinomítót Dél-Oroszországban, a Krasznodari területen. A 6,5 millió tonna kapacitású létesítményben tűz ütött ki, de senki nem sérült meg. Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta támadásait az orosz energetikai és egyéb ipari célpontok ellen, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott Oroszország szerte. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingen betartójáratán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállított.

0: hozták. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka.
1: Az időjárásról.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kissé szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, tartsanak velem a folytatásban is. A plusz mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, olyannyira, hogy ebben az 60 percben a zenéki a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, szólok majd a közlekedőköz, meg az időjárásról is. Tartsanak velem.

0: szó.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
6: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban párok köt képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. FM.

0: Kedves hallgatók, véget ért a Plusz Minusz 2, mindjárt indul a péntek délután, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Tyler énekel nekünk itt a Cegléd Rádióban, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika.

0: iskolakukac@gmail.com címre B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
4: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
3: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
4: Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
4: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
3: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
4: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
3: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporra zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint 2 héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50

0: részlet is.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6-ig Süveges András, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, maradjanak velem ezért is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetéssel folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5!
2: Nos, kedves hallgatók, akkor kezdjük is el mai műsorunkat, 1-2-3, ahogy itt egy kicsit mosolyogtunk rajta Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével, mert hogy a Fejlesztés Terhe mellett című sorozatunk 123. része következik most. Nagy szeretettel köszöntelek ismét itt a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy már ennyi ideje együtt Szatmári Gáborral tudjuk ezt a műsort csinálni.
2: Nagyon jók ezek a kis beszélgetések, hál' Istennek sokan szeretik, én magam is, és sok érdekes dologról beszélgethetünk, olyan jó színed van, nem a Balatontól jöttél véletlenül.
3: De ott is voltam most, az északi parton, szezonon kívül.
2: Igen, ugye úgy zengedeztem be ezt az anyagot, hogy itt a Balatonról is, meg a denevérekről is szó lesz. Ezt a kettőt én egyelőre még nem tudtam fejben összekötni, de nyilván ebben tudsz te segíteni nekünk, hogy hogy is van ez a két dolog, és egyáltalán hol voltál ott a Balaton partján, milyen rendezvény volt ez?
3: A Balatoni Szövetség a Balaton környéki önkormányzatoknak a szervezete, a szövetsége, és itt Pali Róbert elnök úr engem felkért, hogy a Balatoni Tudástár rendezvényükön beszéljek a balatoni önkormányzatoknak a nemzetközi önkormányzati pályázati projekteknek a tapasztalatairól. Úgyhogy erről beszéltem, ugye saját nemzetközi szakértői karrierem tapasztalatait is megosztottam.
2: Dolgozok
3: nemzetközi projektekben, egyébként most is nemzetközi pályázatokat bírálok, értékelek, ilyen nyugat-európaiakat, szóval egyrészt tudok értékelői szemmel, és másrészt meg projekt megvalósítói szemmel is beszélni. Mi talán egyszer-kétszer már szóba hoztuk itt a Cegléd Rádióban, hogy a térségbeli önkormányzatoknak is ez hasznos lenne, sőt beszéltünk is
2: egy-két
3: váló pályázati lehetőségre. Én továbbra is biztatok minden környékbeli önkormányzatot, hogy vágjanak bele. A nyelvtudás, ami legtöbbször szokott probléma lenni, az természetesen szükséges, tehát angolul kell tudni, de azért mondjuk a nagyobb szövegek írásában már a mesterséges intelligencia elég nagy segítséget tud nyújtani.
2: Nagyon sokat, így van. Hol volt a helyszín pontosan?
3: Balatonfüreden, a megújult közösségi központban. Balatonfüred az egy eléggé fejlődő település, és azért a lakosság is, főleg a Covid után megugrott ugye a Balatonnak ebben a keleti medencéjében. Ennek, ha ilyen szempontból nézzük, haszonélvezője volt ennek a fellendülésnek Balatonfüred is.
2: Abszolút.
3: Siófok mellett még azért Balatonfüred volt a másik ilyen nagy kiköltözési központ. Így gyűltek össze polgármesterek, alpolgármesterek, nekik beszéltem ezekről a tapasztalatokról, de én is tanultam ott egyébként.
2: Hát ez a jó, persze, hogyha
3: te is tudsz
2: tanulni, hogy ne.
3: Hogy mondjuk milyen témák érdeklik mondjuk adott térségben az önkormányzatokat. Például a nádnak a karbantartásáról hát kevés önkormányzat tud Magyarországon többet, mint a balatoni önkormányzatok, de ez talán itt a környékünkön ennek a részletszabályai nem annyira érdekesek, ez inkább csak ilyen szakmai érdekesség, de ami a másik előadás volt, és amiről itt mutattam is neked képet, itt az adás előtt, hát azt mutattam itt neked, hogy bizony előfordul, hogy ott egy vaddisznó család bekocog a strandon a vízbe.
2: Igen. Nagyon aranyosak voltak.
3: Mellett akár.
2: Igen. És nem bántanak ők senkit egyébként. Na meg az, hogy tegyük hozzá, hogy a balatonparti településeknek is komoly tapasztalata van már azért idegenforgalomban, stb. Akár településfejlesztésben is, mert ők azért úgy eléggé rá voltak kényszerítve már az elmúlt jó pár évtizedben arra, hogy fejlődjenek, és oda csalogassák alkalmasint a turistákat is.
3: Nem csak a turistákat. A turisták azok természetesen fontosak, de a balatonparti településeknél pont ez a nagy kettősség van, hogy van egy szezon, amikor rengeteg embert kell kiszolgálni, alig lehet adott esetben közlekedni bizonyos helyeken, nagyon megnő akár a csatorna rendszernek a terhelése, nyilván több hulladék is keletkezik, több áramfogyasztás, és van egy másik üzemmódja a településnek, a szezonon kívüli lecsökkent lakosság, sokkal kevesebb infrastruktúrális igény, de közben karban kell tartaniuk nyilván a strandokat is,
2: természetesen,
3: meg
2: igen,
3: azokat
2: igen,
3: a területeket, és van ami egész évben áthúzódó probléma, és erre utaltam itt a kocogó vaddisznókkal, hogy egyébként nem veszélytelen amúgy a vaddisznó bizonyos időszakokban, de ezt kevesen tudják, de a törvény a polgármesterek feladatává teszi a veszélyes vagy éppen kárt okozó vadak elejtését és ártalmatlanítását, illetve befogását, attól függ, hogy kell-e elejteni vagy nem. Ezt nem úgy elképzelni, hogy egyfajta ilyen járási rambóként akkor a polgármesterek felfegyverkezve.
2: Igen.
3: Igen, itt csak a törvény fogalmaz úgy, hogy a polgármester feladat, ez ugye hát azt jelenti, hogy a hivatali
2: szervezi meg.
3: Így van, a hivatali szervezet, tehát az, azért nem várja el senki, de hozzáteszem, hogy vannak Magyarországon olyan polgármesterek, akik vadászok is, és főleg kisebb településeken adott esetben.
2: Ők maguk is ott vannak az ilyen eseményeken.
3: Ők oldják meg ezt a dolgokat, tehát vannak ilyen fantasztikusan sokoldalú polgármesterek. Nyilván ennek szigorú szabályai vannak, tehát legalább 10 éve érvényes vadász jeggyel, engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki ezt a kilövést megcsinálja. De például a település közigazgatási területén, hogyha mondjuk Cegléden betévedne mondjuk egy vaddisznó, például bekocogna ott a Mizsely úton, és elkezdene ott mondjuk a kis utcákban ott randalírozni, vagy bemenne egy kertbe valami, vagy beugrana egy őz például, akár ilyenre is lehet példa a város szélén. De ugyanúgy külterületen is, hogyha bekerített területen történik ez, tehát olyan területen, ami nem erdő vagy vadgazdálkodási terület, hanem egy tanya, akkor is ugye a polgármester, illetve a hivatalának a feladata gondoskodni ennek az állatnak a befogásáról, vagy ha szükséges, akkor az elejtéséről. Úgyhogy ilyen sokoldalú polgármesteri feladatok is vannak, nyilván ezt meg kell szervezni, van, ahol a rendőrségnek az engedélye kell hozzá, hogy lehessen valamit kezdeni a vad, ilyen mondjuk igen, a közútnak a területe, vagy a repülőtér területe, vagy éppen a vasút.
2: Nem lehet akárhogy lövöldözni azért jobbra-balra, persze.
3: Így van, és persze a rendőrséget egyébként is, még ha nem is ilyen vasút, vagy közút, vagy repülőtér, akkor is előzetesen értesíteni kell, hogy itt majd akkor lövésre kerül sor. Hát itt azért ez egy kontrollált folyamat, nehogy eltaláljon valakit. Sőt, érdekesség, hogyha mondjuk golyós puskával lövik ki a vadat, akkor az csak hangtompítóval lehet.
2: Hoppá, igen, igen.
3: Ilyen esetben, tehát ott a településen belül. Ugye érdekes részletszabályokról tanultunk, és ami nagyon érdekes volt nekem, hogy mennyien érdeklődnek a polgármesterek település vezetők köréből az ilyen teendőkkel kapcsolatban, mert a Balaton környékén, akár az északi, akár a déli partot nézzük, ez egy nagyon rendszeres probléma, hogy bemennek. Hmm. Nyilván ott van egy nagy vízfelület is, ahol inni, fürdeni akarnak az állatok. Úgyhogy ez szerintem egy tanulságos látogatás volt, de ez pont olyan, amit mondjuk a nád kezelésével kapcsolatban itt is megtapasztalnak elsősorban a helyiek.
2: Igen, igen. A szezonról is beszéltél, és utóbbi években elég sokat hallottam arról, hogy van egy ilyen törekvés ott a balatonparti településeknél is, hogy ne csak az a nyári 3 hónap legyen a szezon, hanem gyakorlatilag oda érdemes legyen elmenni decemberben is, meg máskor is, tehát az év 12 hónapjára kínálnak, próbálnak legalábbis kínálni programokat. Ez is felbukkant ezen a kis fejtágítón?
3: Ezen a balatoni tudástáron most nem ez volt a téma, de ezzel valóban évek óta próbálkoznak az önkormányzatok, és nem csak az önkormányzatok, hanem állami szereplők, vagy éppen a vendéglátó kör, mondjuk a balatoni kör próbálkozik ezzel. Hát lassan-lassan, egy-egy kicsit kitolva haladnak. Nyilván, ha egy téli helyszínt keresünk, akkor még nem a Balaton jut eszünkbe, de egyébként most már van ott is kínálat. Gasztronómia is, meg szállás kínálat. Télen is.
2: Télen is, persze. És ha már a nádról beszéltünk, egyébként ugye a nád kezelésének is egy fontos időszaka a tél. Ugye általában akkor szokták aratni, úgymond a nádat.
3: Ugye? Így van, és ahol lehet.
2: Igen, igen, ahol lehet.
3: Ahol lehet, meg egyébként nyilván szezonon kívül tudod gondozni a nádas területet, mert különben meg ott vannak a fürdőzők, tehát akkor nem lehet. Meg persze. Azért mondjuk egy olyan rész, ahol benőtt a nádas oda, ahova nem kell neki, és azt kitermelni, vagy éppen kotorni, tisztítani a medret, az azért jár bizonyos iszapnak a kitermelésével, és azt oda kirakják a partra, annak azért elég erőteljes szaga is van, úgyhogy ezt hát mind szezonon kívül tudod megcsinálni, de meg kell csinálni.
2: Meg kell csinálni. Én a kedves hallgatóknak denevéreket is ígértem a mostani beszélgetésben, hogy jönnek a vaddisznók meg a Balaton össze a denevérekkel.
3: Ezek a denevérek nem a Balatonról jöttek, hanem ezek már részben itt élnek velünk akár Cegléden is, részben a klímaváltozás okán megszaporodtak. részben pedig alkalmazkodtak a városi életmódhoz. Tehát ezek nem a Balatonról jöttek, hanem az erdőkből, például elhagyatott helyekről, és aztán itt szépen elszaporodtak. Ezt tapasztalhatják a ceglédiek is, bár ugye elsősorban ami a problémát okozza Cegléden, az az őrvös galamb populáció, amit sajnos tudatosan nem kezelnek, és így az évek alatt elszaporodtak, ezt látjuk végig ennek a melléktermékét a Rákóczi úton. De most nem a galambokról akarok beszélni, hanem a denevérekről, amik kicsi kevesebb figyelmet kapnak, pedig nagyon hasznos jószágok, és nem is okoznak annyi problémát, bár egyes lakók azt tapasztalhatják, akár lakótelepeken is, hogyha nyitva hagynak valamilyen kis helységnek az ablakát, akkor esetleg berepül oda, vagy mondjuk be tud költözni folyosóra, pincébe, vagy éppen redőnytokba, redőnytok mellé, és akkor ez már ott problémát okoz, mert azért a denevér hát meg az persze. ember igen. nem közvetlenül egymás melletti együttélésre van, tehát ez a Batman filmben jól mutat, de egyébként kevésbé szeretik az emberek, ha úgy olvasnak az erkélyen, hogy ott a fejük fölött körözgetnek a denevérek. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy ezzel egy kicsit kellene kezdeni valamit, ami segít a denevéreknek is, meg a lakóknak is. Ugyanis a denevér...
2: Mit lehet tenni ilyenkor?
3: Hát, legelsősorban azt el kell mondani, hogy Magyarországon több mint 20 féle denevérfaj
2: hát
3: őshonos. Egyikük sem terjeszt betegséget, és egyikük sem eszik embert.
2: Ezek igen.
3: mind rovarokat esznek. Ezért például... mivel beköltöztek már a belvárosba is, sokkal kevesebb szúnyog gyérítési kemikáliára, vagy éppen egyéb gyérítési módszere van szükség. Egy denevér egy éjszaka akár 1000 szúnyogot is meg tud enni.
2: Az igen.
3: Ezért, részben ezért van az,
2: váljon egészségére.
3: hogy mondjuk az északi lakótelepen, ott a Fáji lakótelep, vagy a Csoki ház, vagy éppen a Kossuth-Ferenc utcai lakótelepek környékén kevesebb a szúnyog, mint a város szélén. De denevérek jól érzik ott magukat, és pusztítják a szúnyog populációt, úgyhogy egy egészséges városi ökoszisztémának része a denevér. Tehát ha van denevér, az jó.
2: Igen.
3: Viszont nincsen nekik olyan megfelelő búvóhely, ahol ők jól éreznék magukat, vagy nincsen elegendő pontosabban. Ezért mi Cegédváros önkormányzatán egy civil pályázaton elnyert összeggel, és a saját forrásainkból, mint Településfejlesztési Szövetség, denevér otukat telepítünk, ahol egész denevér családok el tudnak lenni szépen.
2: Ezt ők tudják, hogy nekik oda be lehet menni? Tehát rá van írva, hogy denevérek ide?
3: Hidd el, elég okosak, hogy megtalálják, de egyébként, ha valaki denevér talál, és nem megy el magától, és sehogy nem tudja kitessékelni, akkor amúgy a Nemzeti Park, általában a Nemzeti Park munkatársai azok, akik átköltöztetik, vagy ápolják, vagy éppen, hogyha mondjuk egy nagyobb denevér kolónia költözött be mondjuk az erkélyed fölé, akkor ugye meg kell várni a hibernációs időszak végét, tehát amikor felébrednek tavasszal, és akkor a denevér ügyi szakembere a Nemzeti Parknak akkor tudja mondjuk átköltöztetni egy nagyobb denevér populációt, hogy ne sérüljenek meg. Semmiképpen nem szabad befalazni a denevéreket. Minden denevér védett.
2: Igen.
3: És
2: igen,
3: van egyrészt pénzbeli értéke is, másrészt pedig nagyon hasznos jószágok, tehát nem elpusztítani kell őket, hanem hogyha már beköltöztek, akkor próbáljuk elriasztani őket. Lehet ultrahangos riasztókat is kapni.
2: Nekik jó fülük van.
3: Így van, de ezek nem mindig működnek. Amit még lehet csinálni, hogy az a rés, ahova bemennek, annak a szélét leragasztod két rétegben fóliával, mondjuk, mert mielőtt bemennek a denevérek az odójukba, megkapaszkodnak a szélén, de egy fólián nem tudnak jól megkapaszkodni, ezért egy idő után majd elszoknak, és amikor már látod, hogy nem járnak oda, na utána lehet adott esetben szintén fóliával, úgy, hogy ne tudjanak bemenni, lezárni. Vagy esetleg más anyaggal, de addig, amíg benn vannak, meg járnak oda, semmiképpen sem. Mi 7 darab denevérodút fogunk telepíteni a héten.
2: Hány most denevér fér el ott körülbelül?
3: Meglepően kis helyen elférnek, egy ilyen denevérodóban azért 10 elég szépen el tudnak lakni. Attól függ, milyen denevérről van szó. De a héten kiválasztottuk munkatársammal a megfelelőnek ítélt fákat. Ezekről képet csináltunk, és elküldtük a várvag munkatársainak, hiszen nekünk a várvaggal, a kertészekkel egyeztetnünk kell, hogy megfelelője az a fa, nem az, hogy mondjuk jövőre esetleg valami betegség miatt ők úgy látják, hogy ki kell vágni, vagy ilyesmi, meg hogy minden rendben lesz-e. csak ha azt mondják, hogy rendben, akkor oda fel fogjuk majd szerelni, ezt majd szintén ilyen videós bejelentkezésben meg fogjuk csinálni, és egy rövid útmutatót is szeretnénk majd készíteni a ceglédieknek, meg más települések lakosainak, önkormányzatainak, hogy hogyan érdemes mondjuk a denevérekkel bánni a városban, azaz, hogyan gondozd a denevéredet.
2: Igen.
3: Csak ne az erkélyedet.
2: Igen, igen. Fú, hát ez egy izgalmas téma, és biztos, hogy fog még adni beszédtémát nekünk is, nem a mostani adásban, mert ennek ideje azért most már lejárt, de hát így jutottunk el a Balatontól a denevérekig, ott is vannak denevérek nyilván, itt is előfordulnak, de azért igazából, tehát nem annyira jellemző, mint mondjuk az örvös galamb, amikről beszéltünk, de nem káros állatok, nem kell tőlük félni, nem bántanak minket, sok szúnyogot megesznek, tehát inkább éljünk békességben egymással.
3: Így van, közösen ugye? Együtt a városban.
2: Így van, és akkor hajrá denevérek, hajrá Cegléd, és hajrá Településfejlesztési Szövetség, amelynek elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgettem, tehát ezekről az érdekes témákról. Biztos, hogy lesz érdekes témánk a következő adásra is, úgyhogy várom majd, hogy mi lesz az. Még lehet, hogy te sem tudod, de hál' Istennek azért akadnak ilyen témák, úgyhogy majd akkor valahonnan folytatjuk, és ilyen érdekes dolgokról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen, biztos, hogy itt leszek.
1: FM 92 Cegléd Rádió.
0: Régebbi dialógus szólt itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt. Jó

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Szigala felvételét játszom hamarosan itt a 92-tön, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Nemese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj okosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi

0: Cseglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt. Igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporra zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint 2 héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is.
2: Az időjárásról.
3: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van.

0: Szeszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Folytatjuk azonnal a péntek délutánt a kiváló muzsikákkal, nem sokára pedig lapszemlézek, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat, itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatal vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, töltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543 vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a borsonline.hu felülettel. Vasvári Viviennél még mindig napirenden van a családbővítés. Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is 6 gyermeket nevelnek együtt. Két közös kisfiúk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaik család azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben. Vivi az Instagram oldalán tartott kérdez feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt. Igen, szeretnénk még egy babát, írta Vasvári Vivien Instagram oldalán a 24 óráig elérhető történetében. A rövid, de annál határozottabb válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk, bár minden napig így sem unalmasak 6 gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot. A kérdezfelelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült, mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsödébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek az a különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát. Colin másfél évesen kezdte a bölcsit, Liamka egy évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is körülbelül 2 napig tart, bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár az influenza oltás nálunk, mindenki kapja 2 éves kortól ősszel, én is. Az édesanyja szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük volt abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy 7. gyermek érkezésének örülhet majd a népes família. Vasvári Viviennel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Átszámítva, mint egy 31 milliárd forintból készült el nemrégiben az MLS-ben szereplő New York Red Bulls vadonatúj jegyzőközpontja, amelynek minden zegé zugát bejárta VB tudósító kollégánk, írja a portál Vég János. A nagyalma felőkarcolóitól alig 40 kilométer egy csendes kisvárosban, Maristanban található komplexumot áprilisban már felavatták, de még csak az első és a tartalékcsapat költözött be a létesítménybe. Az utánpótlás együttesek játékosai a világbajnokságot követően lelnek itt új otthonra. A költözkedéssel nem minden napjogból kellett várniuk az Egyesült Államok legújabb profi labdarúgó edzőközpontját, a brazil válogatott szemelte ki, miután Carlo Ancelotti szövetségi kapitány gárdája a felkészülési időszak utolsó szakaszától a norvégok elleni kiesésig itt készült. Erről is ír a portál. Közel a 40-hez is teljes intenzitással edz, a határait feszegeti Dzsudzsák Balázs. A DVSC 109-szeres válogatott középpályása a lapnak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy ebben a korban már tényleg nagyon kevesen vagyunk, akik profi szinten aktívan futballoznak, így nyilatkozott ő. 100%-on edzek, sohasem szerettem kibújni a munka alól. A tréningeken megvan a szabadságom, hogy bármikor szóljak, ha úgy érzem, valamiből kevesebb kellene, de nem szeretek magammal kivételezni. Az előző idény utolsó mérkőzésén, amikor lecseréltek, a PSV-s időszakomat idézve skandálták a nevemet. Ezek a visszajelzések erősítenek meg, hogy van értelme folytatni. Dzsudzsák Balázzsal is foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal. Szinte minden jel arra utal, hogy az Európa bajnok sikerével ér véget az első VB negyeddöntő. Spanyolország 609 percen nem kapott gólt VB mérkőzésen, Belgium ellen mégsem mehet biztosra, és erre egy több évtizedes példa figyelmezteti. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a vörös ördögök, amikor szintén a negyeddöntőben 11-esekkel búcsúztatták az Emilio Butragueño vezette, nem titkoltan a VB címre kacsingató ibériaiakat. Jól lehet, azóta 8-szor találkozott a két válogatott, a kieséses fázisban azóta sem futottak össze. Nem véletlen, hogy most mindenki dörzsöli a tenyerét Spanyolországban, és az sem, hogy a 40 évvel ezelőtti VB-n az egyetlen 11-est elrontó Eloy Olaját úton útfélen kérdezgeti ismét a sajtó. A nemzeti sport.hu oldal is foglalkozik ezzel a találkozóval, meg persze az újságformátum is.
0: Szeglét Rádió! 92.9!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ceglédrádió.

0: Következő egy óra hossza. Hamarosan Lady Gaga énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Az Unióban is megszavazták az újjáépítési források kifizetését Magyarországnak. Módosítják a kékszalagvitorlás verseny útvonalát az extrém alacsony vízállás miatt. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy 1,5 kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterre rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről.
2: Az időjárásról.
4: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső

0: lezárása mellett. Kátyúznak a határfelé vezető oldalon, a 92-es és 93-as kilométernél, a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!
1: Cekléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: És a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. 10 nap után Barcelonában találtak meg egy brit foci szurkolót, akit eltűntként keresett a családja, írja az egyik magazin. A 65 éves Michael Hewitt Bostonba indult, hogy a foci VB-n élőben szurkoljon a Leeds United játékosainak, és utoljára barcelonai átszállásakor beszélt a családjával. Testvére június 29-én azt írta a Facebookon, hogy utoljára 8 napja beszéltek vele, a telefonja ki van kapcsolva, és a közösségi oldalakon sem aktív. Kiderült, miért. Valahol Barcelonában elhagyta a telefonját is, mivel senkinek a számát nem tudta fejből, nem tudta, hogy keresik, mivel az útlevele és a pénze még megvolt, úgy döntött, folytatja útját. Pontosabban folytatta volna, de mivel a repjegye a telefonján volt, Spanyolországban ragadt, az apró utazási probléma nem szegte kedvét, bejárt a Barcelonát, és helyi kocsmákban követte az angol válogatottat. Mivel nem tudott netezni, végig elment mellette, hogy eltűntként keresik. A testvére azt írta, hogy nagyon reménykedtek benne, hogy a történetnek kínosan banális és boldog lezárása lesz, és úgy érzik, megkapták. Na hát, ilyen történet is van. A folytatásban zene, aztán hamarosan jövök vissza még egy érdekes történettel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Változatlan.

NBA-vel foglalkozunk. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott 34 évese veteránja hétfőn, miután Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a világbajnoki nyolcaddöntőben, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttesből. A mérlege bámulatos, 130 válogatott meccs, 80 gól. Mindkettő brazil rekord Pelé egyébként 77 gólnál rekedt meg. Ez idáig rendben is van, hiszen még egy VB alig ha férne bele, csak hogy most a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy nem csak a válogatottól vonul vissza, hanem a Santostól is, dacára annak, hogy decemberig még szerződést köti Pelé egykori klubjához. A norvégoktól elszenvedett vereség után Neymar könnyek között búcsúzott a nemzeti együttestől, és arról beszélt, az előtt álló napokat családjával akarja tölteni méghozzá Floridában, aztán majd meglátja, hogyan tovább. Pillanatnyilag három opció közül választhat. Visszatér a Santoshoz és kitölti a decemberig szóló szerződését, elmegy egy kisebb klubhoz, ahol nem olyan nagy rajta nyomás, mint a Santosnál, vagy szögre akasztja a futballcsukát és most azonnal visszavonul. A Neymarhoz közel álló barátok szerint a fizikai és mentális elhasználódás annyira erős, hogy a legtöbben a harmadik változatot tartják a legvalószínűbbnek. Egyelőre ennyit a labdarúgó világbajnokságról.

0: Labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk itt a 92-tön. Az idei futballvilágbajnokság talán legbizarabb epizódja volt az, amikor a FIFA, részben az amerikai elnök Donald Trump hathatós közbenjárása miatt kreatívan nyúlt a saját szabályaihoz, és eltörölte a bosnyákok ellen piros lappal kiállított Float, azaz Folarin Balogun eltiltását. Balogun így játszhatott hétfőn a belgák elleni 8-döntőben, ami nagypont kavart, de az amerikai csapat sokra nem ment vele, 4-1-es vereséggel zúgtak ki a belgák ellen. Balogunnal ellentétben az amerikai stáb két tagja nem lehetett ott a hétfői meccsen, amire hivatalos magyarázat nincs, de vélhetően nem a FIFA csendes beismerése, hanem Balogun bosnyákok elleni ünneplése miatt. Az amerikai csapat két tisztviselőjének eltiltásáról a Front Office Sports számolt be kedden, és valóban a FIFA honlapjára hétfőn feltöltött dokumentum alapján a csapat menedzser Sam Zapatka és az amerikai válogatott biztonságáért felelős szerv alelnöke Frank Pennell lettek felfüggesztve a belgák elleni meccsre. A FIFA nem indokolta meg, hogy milyennek az oka, annyi látszott csak, hogy Zapatka és Pennell elsőre nem voltak rajta a listán, végül azonban ők is rákerültek a meccsnap előzetes áttekintőjére. A frissítés mindenképpen szokatlan volt, sem előtte, sem azóta sem kellett változtatni ezeken a dokumentumokon. A hétfői előnézetben eredetileg Balogun is szerepelt, de az első frissítése kikerült belőle, majd a második frissítése jelent meg Zapatka és Pennell rajta. Ez elsőre elég furcsának tűnik, és kicsit olyan, mint a FIFA csendben el akarta volna sikálni a dolgokat, vagy valamit, de valószínűleg nem erről van szó. A szervezet ugyancsak hétfőn tett közé részletes magyarázatot a honlapján arról, hogy miért vonták vissza Balogun eltiltását, ebben szerepel az is, hogy Balogun nem csak a piros lapot érő szabálytalanságával követett el vétséget, hanem azzal is, hogy a meccs után visszament ünnepelni a pályára, amit a FIFA hatályos fegyelmi szabályzata szerint nem tehetett volna meg. Ugye a szabályzat szerint, ha valakit kiállítanak, annak egy kísérő oldalán az öltözőben, vagy a doping szobában kell várakoznia, amikben nem jelentik, hogy szükség lesz a dopingvizsgálatra. Ha nem, akkor még kimehet, de nem viselheti a szerelését, és legfeljebb a lelátóról követheti az eseményeket. A meccs utáni sajtótájékoztatón vagy egyéb média eseményeken sem vehet részt. Balogun a bosnyákok elleni győzelem után a társaival ünnepelt a pályán, a FIFA pedig hétfői közleménye szerint meg is állapította a szabálysértést. Ez alapján azt tűnik valószínűnek, hogy Pennell és Zapatka azért lettek felfüggesztve, mert nekik kellett volna garantálni, hogy Balogun ne mehessen vissza a pályára. Persze azt nem tudni, hogy tényleg ez volt-e az ok, mert ez ügyben vagy az ügyben sem az amerikai szövetség, sem a FIFA nem adott bővebb tájékoztatást.
1: Szemléd Rádió. 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
8: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17:00, szombat-vasárnap 8-tól 12:00-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

folytatjuk dalokkal a Cegléd-ia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futószápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot méretünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kíséretik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Kaigo dalát játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületei. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pont.

0: Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskeméttel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig van érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt nem sokára foglalkozok a mai nappal, azaz július 10-ével péntekkel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak.

0: Hogy akarod?
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatal vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

10-e van a mai napon, az Amáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ulrik, Bekény és Engelbert nevű ismerőseiket is. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót király család nevéből való védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőjének. Most zene szól, hamarosan pedig visszatérek. Születésnap a zenészek, a zene évfordulókkal. Tarts

0: kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos énekessel. 72 éve látta meg a napvilágot Neil Tennant, angol énekes, zenész, dalszerző, korábbi újságíró, a Pet Shop Boys együttes énekese és frontembere. Már a 80-as évek óta alkott az együttes másik tagjával, Chris Love-val. Ez idő alatt 13 nagy lemezük jelent meg, és 50-nél is több kis lemezük, melyek szinte egytől egyik sikeresek lettek. Egyébként 1975-ben diplomázott történelem szakon, majd 2 évig a Marvel képregény magazinjainak londoni szerkesztőjeként dolgozott. Ő anglicizált számos képregényt a brit olvasó közönségnek, valamint interjúkat is készített a magazin számára. 1977-ben egy jó menő kiadóhoz került, ahol többek között főzéssel és gitározással kapcsolatos cikkeket is írt. 1981-ben találkozott először Chris barátjával, akivel később megalapította a Pet Shop Boys zenekart. Miután felfedezték közös érdeklődésüket a dance és elektronikus zene irányában, elkezdtek demo felvételeket készíteni, előbb Tennant lakásán, majd egy kis stúdióban. Itt vették fel a Pet Shop Boys nevet, melyet néhány barátjuktól vettek át, akik kis állatkereskedésben dolgoztak. Ők jönnek, már mi nem a barátok, hanem a Pet Shop Boys itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk, természetesen zenészről van szó. 33 évvel ezelőtt hunyt el Kun Péter gitáros, az Edda Művek tagja. 1981-től több amatőr zenekarban játszott, emellett hétvégenként édesapjával zenélt esküvőkön és bálokon. Saját maga kereste meg első komoly hangszere árát, egy professzionális gitárt. 1984-ben alapította meg a Triton együttest, melyben énekelt és gitározott. Stílusú klasszikus heavy és power metal keveréke volt, gazdag dallamvilága. Az együttest a katonai szolgálat zilálta szét. Ez idő alatt néhányszor felléptek 100 halombattán, különböző városi rendezvényeken, majd bárkányi szögre akasztotta hangszerét. A zenekar egyik tagjáról van szó. Szóval ekkoriban egy másik battai együttes, a Magazin is széthullott, így Csordás Levi Leventével és Hanyási Manca Lászlóval kiegészülve 1988-ban megalakult a Sing Sing. Zenei nézeteltérések miatt Kun kilépett, majd megalapította az új Tritont Andrics Lászlóval és Tobola Csabával. Próbált kitörni a százhalombattai közegből, ismertebb akart lenni, ezért felfüggesztette az új Tritont. 1989-ben mindhárman beszálltak a Kanguru zenekarba, amiből Boros Pöpi Péter a Sing Singbe távozott. 90 végén csatlakozott a Pokolgéphez, az Oment megalapító Nagy Fi László helyére. Lemezfelvétel azonban nem készült vele, mivel 1991 tavaszától az Edda Művek gitárosa lett, és május 1-én mutatkozott be, mégpedig a Petőfi csarnokban. 1993. július 10-én hajnalban Yamaha motorjával Velencén a 7-es főút 47-es kilométerénél halálos kimenetelű közlekedési balesetet szenvedett. A koncert utáni zsibongást akarta kiszellőztetni az éjszakában, meg akart fordulni az úton, de az utána küldött testőr személygépkocsijával halálra gázolta. A baleset helyszínén emlékmű áll. Pont azon a napon halt meg, amikor barátnőjével megismerkedésük harmadik évfordulóját tartották volna, a kép akkor volt 4 hónapos terhes. Temetésére több ezer gyászoló jelenlétében 1993. július 17-én került sor a százhalombattai katolikus temetőben. Kun Péter tehát 33 évvel ezelőtt hunyt el. Az Edda következik természetesen a folytatásban itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
3: Reklámot hallottak!
4: Cegléd Rádió!
5: Frissz zenék és egykori kedvencek!
6: Változatosan!

0: hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban párok köt képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon északkelete lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy gyenge futózápor, sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet, a legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Következzen egy

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel attól idáig a műsorvezető Süveges András volt. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan jönnek a friss infók, majd műsorvezető kollégáim. Én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz
1: al. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserbenhagyó gázoló ütötte egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok különversenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütötte egy rendőr csütörtökön

0: Csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép estét, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, este van, mert 18 óra után illik így köszönni, ugye? A mikrofonnál Becker Bernadett, visszatértem, újra együtt tölthetjük ezt a szűk két órát, sőt nem is leszek egyedül, hiszen érkezik Szebeni Dávid, folytatódik Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, bár most a telefonon tudott rendelkezésünkre állni Dávid, vagyis így tudtok összesakkozni. Jöjjön már is Rotfi Vegi, Gáspár Laci és Majka közöse, ez már itt a Hurrikán, aztán itt a Harry Styles is, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Fejlesztéssel.
1: Kedves hallgatók, folytatódjék hát sorozatunk a Fejlesztés terhe mellett című sorozat. Hát most hirtelen nem tudom megmondani, hogy hanyadik része, de Betszó utána fogok nézni, legközelebb elmondjuk. Ami viszont teljesen biztos, hogy Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke velünk van, bár most telefonon. Szervusz, köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntök én is mindenkit.
1: Mert most ezt így tudtuk összehozni, de egy nagyon fontos témáról van szó, tehát semmiképpen nem szerettük volna kihagyni az alkalmat, hogy beszélgessünk róla. Ugye legutóbb is már volt a közbiztonságról szó, a felmérésről, a kérdőívről, minden egyébről, és egy közelgő eseményről, ami mindeközben lezajlott. Mi is történt?
2: Így van. A rendezvényen, ahol László Attilával, Pilis polgármesterével beszélgettünk, aki híresen kemény a közbiztonság területén, a tapasztalataikról, a pilisi példákról, egyúttal bemutattuk néhány eredményét is annak a kérdőívezésnek, amit feldolgoztunk, és ami Cegléden az eddigi legnagyobb ilyen közbiztonsági felmérés volt. Több mint 1500 véleményt dolgoztunk fel. Ebben már nincsenek benne azok a vélemények, amiket kiszűrtünk belső ellentmondások, vagy éppen nyilvánvaló torzítások miatt, úgyhogy valódi értékes adatokkal tudtunk menni, illetve adott esetben megfogalmazni javaslatokat Cegléd-re vonatkozóan is. Én mondanék egy pár
1: dolgot,
2: hogy is nézett ki ez a felmérés eredmény. A válaszadóknak a többsége, több mint 60%-a, mert több mint 10 éve él Cegléden, és több mint 20%-a pedig 5-10 év közötti időtartamot jelölt meg. Tehát a túlnyomó többség az már elég régóta, így azért elég jól meg tudja ítélni, hogy mondjuk hogy változott a közbiztonság. Úgyhogy azért megkérdeztük azt is, hogy most úgy összességében mennyire érzi Ceglédet biztonságosnak valaki, úgy általában. És körülbelül a fele úgy nyilatkozott, hogy inkább biztonságos, 13% volt, aki nagyon biztonságos, és 27% mondta azt, hogy inkább nem biztonságos, 15% mondta, hogy egyáltalán nem biztonságos, tehát 42% volt, aki összességében egyáltalán nem, vagy inkább nem biztonságos. Persze lehetne mondani azt, hogy hát a többség szerint biztonságos a város, de azért egy ilyen felmérésben én úgy mondom, hogy a 40% feletti érték az magas, tehát itt nagyon elválik egymástól, hogy a város egyik része, meg a másik része mit érez. Mm. És ez azért megmutatkozik abban a kérdésben is, hogy változott-e a biztonsági érzete az embereknek az elmúlt egy évben. Na most erre is szinte pontosan hasonló arányban, amikor arról volt szó, hogy romlás, a jelentősen romlott az 21%, és a inkább romlott az 21%. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy pontosan 42% érezte úgy, azért van egy együttmozgás, hogy így romlott valamilyen mértékben a közbiztonság. A többiek szerint, 15% szerint nem változott, és egy kisebbség szerint pedig javult. Na most azért, ha belegondolunk, hogy most egy 40% körüli értéket mennyire lehet komolyan venni, hát Cegléden 2024-ben a legutóbbi polgármester választáson is körülbelül ilyen 44,5%-kal nyert a mostani polgármester, tehát ez igenis jelentős, és összesen 440 szavazaton múlt egyébként a polgármester választás például, tehát egy ekkora közösségben ezek a számok, ezek igenis figyelemre méltók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, vagy nem kell foglalkozni, mert igenis kell vele foglalkozni, az embereket ez érdekli, foglalkoztatja őket, és aki nem ad erre választ, és nem lép, az gyakorlatilag le fog maradni a városban, ami a közvéleménykutatásokban mért népszerűséget illeti.
1: És akkor ezekkel az adatokkal, bocsánat, felvételezve indultatok el tulajdonképpen erre a fórumra is, de ugye már fél mondatban jellemezted a pidisi polgármester, tehát érezhető volt belőle, hogy miért, de azért csak rákérdezek, miért őt találtátok meg, miért a Pilis polgármesterét szeretétek volna elhívni? Egyébként a szemfülesebbek jól tudhatják is, hiszen rendszeresen szólnak a hírek Pilisről és a közbiztonságról.
2: Így van, ott nagyon szigorúan vesznek mindent, és amiben például én azt mondom, hogy követendő példa mindenképpen, az az összefogás a hatóságok között, önkormányzat, NAV, rendőrség, gyermekjólét, környezetvédelmi hatóság, amivel célzottan a gócpontokra mennek, teljesen mindegy, hogy közterület vagy magánterület, egyszerűen nem hagyják, hogy közösségellenes cselekedetek, bűncselekmények elharapózzanak, és igen, Pilis polgármestere természetesen kapott ezért fenyegetéseket is, de ő ettől nem ijedt meg, sőt a rendőrségről is ajánlotta neki a védelmet, úgyhogy ő ezt nem tartott rá igényt egyébként, ezt nem kérte, hogy 24 órás védelem alatt legyen, de azért volt olyan időszak, amikor a rendőrség ettől függetlenül rendszeresen járt a háza körül, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendben van. Tehát ott van egy jó együttműködés. De nem csak a hatóság, hanem a civil szervezetek között is, akik mondjuk polgárőrök. Pilisen egyébként úgy csinálták, hogy városrendészetet hoztak létre, és városrendészekkel egészítették ki a közterületfelügyeletet, illetve a mezőőrséget. Most már ők abba az irányba mennek, hogy mindenki beletanulta a dolgokba, leteszik a szükséges vizsgákat, és most már csak közterületfelügyelet, illetve mezőőrség lesz. Tehát mindenkinek meg lesz most már a képesítése Pilisen erre. Ezen kívül én is beszéltem még Cegléden túl nemzetközi példákról. Egyébként még azt elmondanám, hogy a felmérésünk szerint a legnagyobb probléma Cegléden az emberek érzete szerint a gyorshajtás, a drog, az illegális hulladékverakás, illetve a kéregetés, tehát ezzel találkoznak így a legtöbbet a válaszadók. Megjelöltek ők egyébként különböző gócpontokat is. Itt a lakossági érzet és mondjuk a közterületen ismerté vált bűncselekmények adatai Cegléden az utóbbi időben eltérnek. Az ORFK, az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint földrajzilag nagyjából egyenletesen oszlanak el a közterületi bűncselekmények, de ezek az ismerté vált bűncselekmények, ezt azért hozzá kell tenni, amik bekerülnek a statisztikába. Egy olyan hely van földrajzilag a rendőrség adatai szerint, ami ténylegesen gócpont, ez a vasútállomás környéke. Abban a nagyon sok véleményben, ami hozzánk beérkezett, és amit én minden olvastam ezúton, és köszönöm a saját szavas válaszokat is, arra hívták fel a figyelmet, hogy Csengeri, Puttony utca, ugye Szüret utca környéke, Kékő utca vége, például ott vannak különböző gyanús tevékenységek. Ugyerben is tudunk egy-két olyan dűlőt, ahol nem odavaló elemek élnek, úgyhogy ezeket az adatokat mindenképpen majd érdemes lesz később figyelembe venni, akár a rendőrségnek, akár a közterületfelügyeletnek.
1: Lesz a
2: parancsolni, bármeddig tudok.
1: Lesz a nem mondod. Lesz a folytatás egyébként, egy ilyen utánkövetés, hogy nem tudom, hogy szakszóval mit jelent, vagy hogy kell megfogalmazni, hogy mi a szó rá. Tehát, hogy visszatérni adott esetben, van-e arra mód, hogy majdnem, hogy ugyanezeket megkérdezni, ugyanezeket az embereket, és megnézni, hogy egy-két év múlva van-e értelme egyáltalán ilyen hosszú távon is tovább gondolni ezt a kérdőívet, ezt a felmérést?
2: Mit mondasz? Mi mindenképpen szeretnénk ilyet, de én egyenesen azt javasoltam ott a fórumon, és egyébként én ezt szeretném majd javasolni a belügyminisztériumnak is, hogy központilag legyen minden évben közvéleménykutatás a közbiztonságról, a településeken, a lakosságot megkérdezve, és ebbe természetesen a véleménygyűjtésbe be kell vonni az önkormányzatot is, tehát az önkormányzat véleménye is fontos, mindig a helyi önkormányzaté, és én úgy gondolom, hogy a helyi rendőri vezetők teljesítményértékelési rendszerébe bele kellene, hogy számítson ez is, hogy milyen a biztonsági érzete a lakosoknak, mit mondanak a közbiztonságról. Nem kell, hogy teljes egészében ez határozza meg a teljesítményértékelést, de én úgy gondolom, hogy ennek is része kell, hogy legyen a rendőri vezetők adott esetben prémiumának teljesítményértékelésének. Ez nagyon fontos. Úgyhogy mi ennek a folytatását tervezzük, hogy Cegléden egyébként tettekre kerül-e a sor, az én úgy látom, hogy nagy mértékben a civil szereplőkön múlik, mert ha összefogunk, például ahogy a kameráknál, tettük télfigyelő kameráknál, akár a Csoki házban, akár az Aszaló utcánál, úgy hozzá tudunk járulni ezekhez a dolgokhoz, illetve oda kell figyelni egymásra, a rendőrségnek bejelenteni a dolgokat, szólni, hogyha valami olyan van, tehát nagyon sokat tudnak tenni a civilek is.
1: Igen, viszont, igen, mondd.
2: Bocsánat, csak annyi érdekesség, hogy nemzetközi példák alapján, akár mondjuk New Yorkot, vagy Dél-Amerikát, Kolumbiát nézzük, voltak ilyen kutatások, adatok. Valójában a bűnözést úgy lehetett csökkenteni, hogy a gócpontokra kiemelt jelenlét, az adatok is ezt mutatják, hogy általában a bűncselekmények nagy része egy város területének csak kis részére korlátozódik. Az ott megnövelt rendőri jelenlét és az önkormányzati szolgáltatások, az utcakép minőségének javítása együttesen hozott eredményt például Bogotában.
1: No, hát, de én most visszatérnék az előző gondolatmenetetnek a végéhez, hogy az egyik legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, és ez talán jó végszó is ebben a témában mára, ugye?
2: Így van, tehát ez az összefogás és elszántság. Ez kell egy olyan településen, ahol ez megvan a vezetésben, aki ennek élére tud állni, ott érezhetően javul a közbiztonság.
1: Hát köszönöm szépen, egy telefonon is, de tudtunk találkozni. Ez volt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Következő része, maradjunk ebben, és legközelebb megmondjuk a számot is. Na, további szép napot neked, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Telefonon, vagy éppen Facebookon,
1: hogy
2: személyesen én rendelkezésre állok.
1: Köszönöm.
2: Hogyha a Cegléd Rádióban lehet beszélni.
1: Köszönöm szépen, legközelebb talán akkor személyesen folytatjuk.
2: Így van, várom fel.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újrafogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. Verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nósikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónajmirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió! 92!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyír gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A Balatonfüredi Kisfalud és strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül lehetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kertigépek, kéziszerszámgépek és járművek miatt

0: A férfi után hajtóvadászat indult hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják.
1: Az időjárásról.
0: Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt az Opelite itt a 92.5-ön, és hogy mi vár ránk ebben az órában, mert hogy ezt a szűk órát tölthetjük még együtt. Néhány színes hír, sok fontos információ, na jó, néhány fontos információ mindenképpen, és rengeteg jó zene. Alá Gergő például Törkiye csendből, az X-Faktor 2012-es győztes dala már is szól itt a 92.5-ön.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: olvasom itt az időjárás előrejelzésben, hogy naposabbra fordul az idő. Ettől félek én is. Azért vettem a bátorságot és megnéztem, hogy milyen idő vár ránk. Holnap igazi napos nyári időre készülhetünk, amelyet csak időnként szakíthatnak meg gomoly felhők, pedig zárójelben jegyzem meg, nekem kifejezetten barátaim lettek ezek a felhőcskék az elmúlt napokban. Csapadékra legfeljebb elvétve lehet számítani, a legtöbb helyen száraz idő várható. A hajnali minimumok 8-19, a délutáni maximumok 26-33 Celsius fok között alakulnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így ismét erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap túlnyomóan napos száraz idő várható, amelyet időnként gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A hajnali minimumok 11-18 Celsius fok között alakulnak, délutánra pedig 28-34 fok közé melegszik a levegő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ha már az időjárásról szó volt, nem olyan régen, van azért abban valami jó, hogy ilyen, bocsánat, unalmas az idő, mert hogy igazából túl sok minden nem történt az elmúlt egy-két napban, mert hogy nincsen fronthatás, vagy legalábbis ezt mondják a szakértők, és csökkent a pollenterhelés is, mondjuk ennek az előbbihez semmi köze. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá látszáró allergének közül az útifű, lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. Szegléd Rádió. És még egy gondolat a pollenhez, az előbb találtam egy cikket, azt gondoltam nagyon hasznos lesz, majd az allergiás tünetek enyhítéséről szólt, a kínzó tünetek enyhítésére házi praktikák, és mikor megláttam, hogy az első az körülbelül így kezdődik, nem körülbelül, egészen konkrétan erről szólt, hogy a legjobb, hogyha elkerüljük az allergiát kiváltó tényezőket, no hát akkor úgy gondoltam, hogy ebből sok hasznosat én nem fogok kihámozni a kedves hallgatóknak, ha már ilyen mázista vagyok, hogy nekem nincsen szükségem rá, na de azért egy-két hasznos dolgot biztos, hogy találok még erre az órára is, tartsanak velem. It's not protesting.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törteren a KK-stornál a világ legjobb íjászai érkeznek Törterre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogadtok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztár vendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.

0: Hamarosan eljön a búcsú pillanata, viszont már most szólok, hogy vasárnap visszatérek, sőt úgy tűnik egy hétfő reggel is, de addig még a búcsú pillanatáig jön Vanessa Carlton, és a Thousand Miles 2002-ből szól a csodás dal. Nem egy ilyen estefeldobós, de nagyon szép.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádióztattak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én erre a figyelemre legközelebb vasárnap reggel 6 órakor számítok, akkor érkezem újra, addig is viszont hallásra.
1: Szeglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresett.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, Vörös Nándi a műsorvezető köszönti önöket. Ez az a műsor, kedves hallgatók, ahol én fölteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak. Ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu címen, esetleg a facebook.com/cegledradio oldalon üzenhetnek még nekünk. Ez annyira nem szokott népszerű lenni, ez a fajta üzenetküldés, de az SMS és az e-mail viszonylag igen, és hát egy új témánk van a mai napon, kicsi a világ. Milyen történet jut eszébe erről? Tehát olyan sztorikat keresünk, amikor elutaztak akár a világ másik felére, vagy akár csak egy olyan helyre, ahol nem számított arra, hogy ismerőssel fog találkozni, de mégis összefutott valakivel. Szerintem ebből remek kis történetek születnek, és biztos vagyok benne, hogy én is fel fogok tudni majd idézni történeteket, sőt egyet már mondok is, nem ismerősökkel, de azért magyarokkal találkoztunk az Eiffel-torony tetején. Én kétszer jártam ott, két különböző évben, és mind a kétszer magyar csoporttal találkoztunk, ráadásul ugyanazon a részén a torony tetejének, úgyhogy nekem az nagyon izgalmas volt, de lesznek még majd történeteim biztosan, attól függően, hogy önök miket küldenek. De ennek tudományos háttere is van, mármint hogy annak, hogy összetudunk futni ismerősökkel. A távoli utakon vagy váratlan helyeken történő ismerős találkozások hátterében társadalmi hálózatok, matematikai szerkezete és pszichológiai mintafelismerés áll. A jelenség nem a véletlen műve, hanem az alábbi konkrét tényezők kombinációja. Első a 6 lépés távolság, a szociológiai és a matematikai kutatások szerint a társadalmat egy szorosan összekapcsolódó hálózat alkotja, ahol bármely két ember

ember között a kapcsolatok láncolata meglepően rövid. Az átlagos lépésszám globálisan is csupán 6. Tehát a teljes földet tekintve 6 ismerősön keresztül eljutunk valakihez. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én a Facebookon például ismerősnek jelölök valakit, vagy van egy ismerősöm, annak van egy ismerőse, akinek ismerőse az amerikai elnök egyik ismerőse. Tehát valahogy el lehet jutni ezen a hálózaton 5-6 lépésen belül a világ másik felére egy olyan emberhez, akit mi ugyan nem ismerünk, az ismerőseinken keresztül eljuthatunk hozzá. Második a csoportosulások, vagyis klaszterek. Az emberek a hasonló érdeklődési kör, életmód, iskolák vagy foglalkozás alapján csoportokba tömörülnek, ugyanazon körökben mozogva sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ugyanazokat a helyszíneket, például fesztiválok, repülőterek, nevezetességek, ezeket látogatják, mint az ismerőseik, így könnyű ott összefutni. A kedvencem pedig az agyunk minta szűrése, ez a harmadik pont, az agyunk folyamatosan pásztorolja a környezetét. Ha valaki olyannal találkozunk, akit ismerünk, az agyunk a váratlan környezet miatt azonnal jelzi az ismerősséget. Azokat a pillanatokat, amikor nem futunk össze senki ismerőssel, hamar elfelejtjük, így a találkozások aránya felnagyítódik a tudatunkban. Ez egy megerősítési torzítás tulajdonképpen. Na hát ezek kapcsán teszem fel újra a kérdést, milyen történet jut eszébe arról, hogy kicsi a világ. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635925925-ös, vagy kívánság kukac ceglédradio.hu, néhány zene, és jönnek is az önök válaszai. Cegléd.

0: Kicsi a világ. Milyen történet jut eszébe erről, ez a Ceglét Hangja mai témája, és már kezdünk is Tiborral, csak előbb elmondom, hogy ön is írhat nekünk a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Tehát Tiborral indítunk. Annó 2014 környékén voltam Pesten egy random elektronikus zenei buliban, ahol egy cigiszünet közepette odajött egy srác tüzet kérni. Én meg már elég haveroskodósra ittam magam, aztán elkezdtünk mindenfajta random dolgokról beszélgetni, egészen odáig, hogy kiderült, hogy ő volt annak a Counter-Strike 1.6-os klánnak a vezetője, amiben én is benne voltam 2001 környékén, vagy egy évig. Együtt több száz meccset lejátszva, mindig csak online, TeamSpeak-en beszélve, de személyesen sosem találkoztunk egészen addig az estéig. Amúgy azóta is jó haverok vagyunk, konkrétan ő ajánlott be a jelenlegi munkahelyemre. Tökéletes történet. 2001 óta ismertétek egymást, 13 éven keresztül online többször is beszélgettetek, aztán egyszer csak egy buliban odalép hozzá tüzet kérni. Csodálatos. Egy kisebb magyar alapítású, de svájci startupnak dolgoztam, amikor rámosztották, hogy egy cipész palinak kellene megcsinálni a weboldalát. Megláttam az egyik képet, amin rajta volt a szakember, és az egyik régi ivócimborám anyjának a párja volt, akivel lelépett szó nélkül Svájcba anyuka az egyik reggel, a srác meg a nevelőapja mellől. Hát ez nem annyira vidám történet, de minden esetre ez is egy tök érdekes összefüggés. Most hirtelen beugrott, hogy nem olyan régen a párommal itt Cegléddel egy eseményen találkoztunk egy hölgyel, aki egy nagyon régi ismerőse, pontosabban a hölgy testvére volt nagyon régi ismerőse a páromnak. Még akkor bőven Budapesten éltek, ott is ismerkedtek meg ezzel az új emberrel, és itt Cegléden pár évvel később összefutunk a testvérével teljesen random módon egy rendezvényen, az is ilyen nagyon ilyen kicsi a világ szituáció volt. Megyünk tovább. Kutyás találkozó, egy Goldennel jött valaki, beszélgetés közben kiderült, most ők laknak abban a lakásban, amit jó 40 éve eladtak a szüleim. Ezt Marci írta nekünk, egyszerűen hihetetlen, hogy ilyenek vannak, és valahogy szóba kerül a lakás, és kiderülnek ezek a dolgok. Nagyon tetszik, és nagyon köszönjük, még egy üzenetet megnézünk. 6 évvel ezelőtt New Yorkba költöztünk, egy 40 emeletes toronyház 22. emeletére, szóval voltak lakók bőven. Rögtön az első napokban hallom, hogy a fal szomszédom zenét hallgat, egyszer csak felcsendül Delhusa John, Nikasa Perry Menó című száma. Azonnal tudtam, hogy ezt a magyarokon kívül senki más nem hallgathatja. Kiderült aztán, hogy valóban 8 millió ember között sikerült egy magyar nő mellé költözni. Nem gond amúgy, jól kijöttünk, csak erre azért nem számítottam. Hát igen, New York, ott én is találkoztam magyar csoporttal, és onnan jöttünk rá először, hogy mindenki, pont akkor hajóztunk ki a Szabadságszoborhoz, a szigetre, és láttuk, hogy a hajón mindenki alufóliába csomagolt szendvicset eszik, és hát közelebb kellett mennünk, és természetesen hallottuk a magyar szót viszonylag hamar, és akkor össze is ismerkedtünk velük. Szóval igen, hogyha felszállsz egy hajóra New Yorkban, ahol hát meg tudjátok látogatni a Szabadságszobrot, akkor jó eséllyel lesznek még magyarok azon a hajón. Nálunk is így volt. Kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről? Ez a Ceglét Hangja mai témája, várjuk a válaszokat 0635 925 925.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Kicsi a világ. Milyen történet jut eszébe erről? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, egy új téma, és hát rengeteg válasz van már most, úgyhogy úgy látom, hogy megint sikerült beletalálni. Remélem, hogy akár ön is elküldi nekünk a 0635-925-925-re, hogyha van ilyen története, de hogyha hosszabb, akkor e-mailezhet is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Kb. 10 évvel ezelőtt volt két kéregető srác Győrben, akinek adtam párszor cigit, kb. Mindig ugyanott találkoztunk. Aztán eltelt egy-két év, egyik nyáron a Balaton Sound ideje alatt Zamárdi egyik random utcáján megállít két srác, hogy nincs egy cigim. Na, kitalálod, kik voltak azok? Szerintem a győri srácok lehettek azok, már csak azért is, mert ez a témája a mai műsornak, hogy olyan emberekkel futunk össze, akivel hát meglepő, hogy máshol találkozunk, de itt ez is megtörtént, és köszönjük szépen, ez egyébként Marci üzenete volt. Egyetem alatt kint voltam San Diegóban egy ösztöndíjjal, kiraktam egy Insta sztorit arról, hogy mit láttam aznap a városban, pár óra múlva rám írt egy volt gimis ismerősöm, hogy ígyunk már meg egy kávét, mert ő is itt van. Mint kiderült, ő is egyetemi ösztöndíjjal volt kint, ugyanennek az egyetemnek egy másik karán, csak ő Németországból. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen ezt is, méghozzá Robertnek. Pár éve Tokióban utaztunk a párommal, és éppen egy külvárosi részen sétáltunk, ami egyáltalán nem turistás, és emberek is alig voltak arra felé. Átsétált előttünk a zebrán valaki maszkban, aki nagyon ismerősnek tűnt, kicsit sétáltunk még utána, és én úgy voltam, oda szólok, Max hülyének néz. Hát jól tettem, mert kiderült, hogy tényleg egy egyetemi csoporttársam volt az, aki éppen exchange-en volt Tokióban, sosem gondoltam volna, hogy ismerőssel fogunk összefutni egy 30 milliós városban, Ázsiában. Hát igen. Ez is szintén ilyen sztori, amúgy itt jön be a képbe az, hogy a párommal rendszeresen csinálom azt, hát nem én csinálom vele, hanem ez megtörténik vele. Amúgy is, hogy én nagyon jó sztár felismerő vagyok. Tehát rengeteg sztárt felismerek, legfeljebb nem ők azok. Tehát azért mondjuk 10-20%-ban az szokott lenni, akit én felismerek. Meglátom, néha oda is megyünk hozzá fotózkodni, vagy ilyesmi, de legtöbbször azért nem arról az emberről van szó, csak behalúzom, hogy én láttam egy mondjuk Szoboszlai Dominikot Pest utcáin, és legtöbbször kiderül, hogy nem ő az, de azért olyan is volt már sokszor, hogy tényleg ők voltak azok, ezért így a párom már nagyjából legyint arra, hogy persze, őt látod, oké, menjünk tovább. Aztán nem tudom, hogy miért hoztam fel ezt a sztorit, azért, hogy Tóni üzenetével mehessünk tovább, itt is van. Pályakezdőként volt egy olasz főnököm, aki pokollá tette az életem. 10 évvel később másik ország, másik cég, megpróbált bejutni a céghez, ahol dolgoztam. Többször töröltem az e-mailjét, azután feladta. Hát egyébként igen. És milyen édes a bosszú ilyenkor, mindig megnehezített az életedet, hát most a sors visszaadta a lehetőséget. Ilyenkor azt hiszem, hogy pontosan ezt kell tenni. Egyszer elmentünk nyaralni az ország másik végébe, sétáltunk este, és az út túloldalán volt egy kutya. Még meg is szólaltam, hogy olyan, mint Bobby, a szomszéd kutyája. Aztán mondják, hogy az Bobby, ott a Pista mögötte. Van egy menhelyes tacsim, nyaraláson történt ez. Sétáltattam a kutyát, aztán egyszer csak jött egy motoros banda. Leguggoltak, simogatták, köszöntek neki, szia Masni. Én meg így, Masnika, honnan ismered őket, kis szívem? Hát kiderült, hogy ők mentették meg, amikor valaki kidobta a szeméttelepre szakadó esélyben a cseppkutyámat. Egy pillanatig azt hittem, hogy titokban motoros bandába jár a kutya. Hát de azért ez is mekkora, már most elnézést, hogy ennyire meglepődök, a Bobby kutya is tök jó volt, mert hogy megismertétek a szomszéd kutyáját, de ez a masnis történet, hogy ők voltak azok, akik kimentették és fölismerték a kutyát, a banda, aki kimentett. Szóval ez egyszerűen hihetetlen nekem, hogy még a kutyát is fölismeri a csapat, és ismerősként köszönnek neki, hát az elképesztő. Megint csak azt mondhatom, kicsi a világ. Milyen történet jut eszébe erről? 0635 925 925-ös. FM 92 Ceglét Rádió.

0: hangja mai témája, kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről, 0635 925 925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, persze csak ha van kedvük megosztani a történetüket velünk. A lakhelyünktől 10.000 kilométerre futottam össze a kisvárosom Spáros kasszásával, egyébként 17.000-es lakosú minivárosról van szó. Hát ez is nagyon kemény, üzenet végén nincsen név, de ez nekünk nem probléma, a sztorit nagyon szépen köszönjük. 6 éves koromig Pesten laktunk, ott jártam óviba, majd elköltöztünk Szabolcsba. 18 évesen költöztem otthonról Ceglédre, és ahol jelenleg is dolgozok, a melóhelyen az egyik terület csopvezető, a volt pesti ovistársam, akivel mellesleg anyám szerint utáltuk egymást. Írja nekünk Lili. Egyébként ez nagyon jó. Szóval... Azt csak ő állítja, hogy utáltálok egymást, nem biztos, hogy így volt, bár valószínűleg ő jobban emlékszik, de remélem most már azért rendeződött a kapcsolat. Viszont tényleg itt volt Pest, volt Szabolcs és aztán Cegléd, és akkor ezután jött az, hogy az ottani ovistársad lesz az egyik csoportvezető. Szerintem hihetetlen történet, köszönjük szépen! Egy közepes finnországi városban voltam Erasmuson, az egyik ottani külföldi Erasmusos csávónak a szülinapjára el lettem hívva. A partin volt egy másik Erasmusos magyar csávó is, mint kiderült, 14 évvel ezelőtt vele nyomtam majdnem minden nap a legjobb barátom kis saját Minecraft szerverén a gémet, ahol összesen lehettünk vagy öten. Rengeteget beszéltünk annó Skype-on, viszont élőben soha nem találkoztunk, írja nekünk Levente. Ez is tök jó sztori. Egyébként igen, a modern világban már ez is megtörténhet, hogy online már régen ismerjük egymást, de személyesen még nem találkoztunk. Rendeltem valamit online, és mikor elmentem átvenni a terméket a boltba, a számlázási címet nézve az egyik eladó elszaladt, és ketten jöttek vissza. Mondja a másik nő, nem hiszi el, ilyen a világon nincsen. Kérdezem, hogy mi? Azt mondja, azt a házat akarták megvenni, amiben én most lakom, de végül nem döntöttek a költözés mellett. Na de ebben nem is ez az igazi csavar, hanem az, hogy a bolt Balmazújvárosi, én meg Annavölgyi vagyok, kb. 280 km a távolság. Sokat vagyok keleten, amúgy ezért személyesen vettem át a csomagot. Ez is tök jó dolog, hogy itt nem az ismeretség volt meg, csak a cím volt ismerős, de ez is összeköthet embereket, mint az előző blokkokban is hallgattuk, vagy hallhattuk. Egyiptomi csoda nyaralás, hajókázunk, fel lehetett menni a kapitányhoz, hogy meséljen a szakmájáról, na a kapitány történetesen a gyerekkori szomszédunk volt, akiről mindenki tudta a faluban, hogy meghalt. Kiderült, hogy csak elköltözött. Amúgy ez milyen durva. Tehát nem csak az, hogy egy régen halottnak hitt emberrel találkozol, hanem hogy ráadásul a kapitány a hajón, ahol és a szomszédotok volt. Szóval elképesztő, hogy milyen kicsi a világ. Ezért is ez a témán, kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről, és ha van ilyen sztoria, a következő órában még megoszthatja velünk 0635 925 925-ös, mert ma is két órás a Cegléd hangja, úgyhogy néhány zene is, a hírek után jövünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Kicsi a világ. Milyen történet jut eszébe erről? Ez a mai témánk, és szerencsére záporoznak az üzenetek. 0635 92 92 vagy kívánság@cegledradio.hu, ha ön is elküldeni a sztoriát. Már nagyon sok meglepő történetünk volt, de van itt még. Már is megyünk tovább. Londonban éltem, épp egy vendéglátós meló Double Shiftjének 2 órás napközbeni szünetét töltöttem a Green Parkban, ahol is random összefutottam egy volt egyetemi csoporttárs lánnyal, akiről kiderült, hogy az akkor szintén épp Londonban élő egyetemi ex-barátnőmhöz jött látogatóba, akivel nem mellesleg korábban évekkel azelőtt szintén együtt mentünk ki Londonba, majd újra haza, és végül szakítottunk, majd ezek szerint egymástól tök függetlenül újra egy időben költöztünk ki. Hát ez hihetetlen. Összefutsz egy lánnyal, aki a volt

0: elképesztő. Második történet, az első lány, akivel csókolóztam, 14 évesen megjelent egy sajtócikkben. 3. Pesten vettünk egy lakást, kiderült, hogy a szomszédom az a srác, akivel 15 plusz éve korábban egy vidéki városban együtt szerepjátékoztunk. Ezt pedig Gergőtől kaptuk. Hát az első a legjobb egyébként, de a másik kettő is érdekes, hogy ez így kijöhet. Dolgozott nekem egy 3D grafikus srác, kontraktorként, alkalomszerűen pár évig, de sosem találkoztunk személyesen. Kb. Skype-on is csak egyszer-kétszer beszéltünk. Pár éve voltam New Orleansban egy nagy konferencián, ahol volt ilyen karnevál-szerű afterparty. Leültem egy asztalhoz, hogy megegyem a hotdogom, mivel nagy volt a tömeg, az asztalokat kimaxolták, és az emberek így csomó idegen mellé ültek. Egyszer csak leült szembe velem egy srác, ismerős volt az arca, nézem a nyakába akasztón a nevét, hát ő volt, aki dolgozott nekem. De a legviccesebb az egészben maga a szituáció volt, hogy kb. 5 másodpercig mindketten egyformán ilyen az képtelenség pofával néztük egymás fejét és nevét váltogatva. Már nem tudom, melyikünkből szakadt ki először hangosan a mi felkiáltás, de utána egész este együtt karneváloztunk. Ezt pedig Feri írta nekünk, szerintem ez is elképesztő, és tényleg, ahogy meglátjátok egymást és realizáljátok, hogy ez lehetséges, ez tényleg így van, és rájöttök, hogy igen. Elképesztő, nagyon köszönjük ezt a történetet is, és hogyha van önnek is, akkor elküldheti a 0635-925-925-re. Kicsi a világ, mi jut eszébe erről?
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kicsi a világ, ez a Cegléd hangja mai témája, pontosabban az a kérdés, hogy milyen történet jut eszébe erről a pár szóról, hogy kicsi a világ, 0635925925-ös, kívánság@cegledradio.hu. Apukámnak mindig volt egy mondása, a gyerekkoromból nagyon jól emlékszek rá, hogy az abonyiak mindenhol ott vannak, és az van, hogy tényleg bárhova mentünk, akár kirándulás országon belül, de még olyan is volt, hogy ők mentek anyukámmal külföldre, és találkoznak rendszeresen abonyiakkal. Én tavaly fesztiválon is találkoztam, ugye most már nem csak az abonyiakat, hanem mióta ceglédi vagyok, a ceglédieket is figyelnem kell. Nem esik nehezemre természetesen, nagyon szívesen figyelem őket is, de tény, hogy ceglédiekkel is futok össze fesztiválon például. Volt olyan pár évvel ezelőtt, hogy még karszalagokért álltunk sorba, és teljesen random srácok álltak előttünk, és hallom, hogy elhangzik a cegléd szó, és mondom, hát ceglédről vagytok, én is ceglédről vagyok, és kiderült, hogy nem is, hogy ceglédről, hanem két utcára laktunk egymástól, az akkori címem szerint, és ők is itt lesznek a fesztiválon végig, aztán egyből kötöttünk egy barátságot, és onnantól kezdve jóba voltunk, de találkoztunk már tényleg nagyon random helyeken is abonyi és ceglédi ismerősökkel. Ez most olyan szinten, hogy tényleg a pár kilométerre a várostól is, de ott azért nem annyira durva, hogy összefutunk, de 100-150-200 kilométeren Bécsben például összefutottunk ceglédiekkel, és éppen ott akkor találkozunk. Szerintem ezek nagyon jó sztorik, elhúztam az időt, sokkal inkább a hallgatókkal kéne foglalkozni. Már is itt van egy üzenet. Első munkám volt egy osztrák vendéglátós cégnél Brazíliában, 10 kilométerre otthonról. A konyhafőnököm, ott ismertem meg, szintén Bálint, szintén Vasi, közös ismerősökkel. Nem feltétlen kell teljesen közeli ismerősnek lennie, pontosan elég az, hogyha kiderül, hogy vannak közös ismerősök, és már jön ez a kicsi a világ érzés. A Dubai Mall-ban a Jászladányi Általános Iskolás osztálytársal találkozni, na az felfoghatatlan. Hát igen, ezek tényleg ilyenek, és nagyon köszönjük ezt a remek, rengeteg történetet. Volt Tinder randim egy lányal Budapesten, majd lett egy második, de nem volt meg a vonzalom részemről, így el lett engedve. 3 évvel később barátaimmal sétálva Zamárdiban egyszer csak szembe sétált ez a lány az utcán, aztán rám írt és kért egy harmadik randit is. Megtörtént, és továbbra se alakult ki vonzalom. Eltelik még 5 év, és egy random Budapest Park koncerten megint összefutottunk. Ezen a koncerten én már a feleségemmel voltam, és kiderült, csóró még mindig szingli. Hát, nem kell csórónak hívni, biztos, hogy azóta azért volt ismerkedése és próbálkozása, meg hát ti is megpróbáltátok, nem működött, és ő neki is el fog jönni majd az igazi, csak türelem, én nem aggódnék. Már is megyünk tovább, kedves hallgatók, New Yorkban álltam a Kennedy-n repülőtér egy jegyautomata előtt, és Istennek nem akart működni. Mondom hangosan, már atom fáradtan, hogy basszus, mi baj ennek a szarnak, erre mögöttem egy csávó, várjál, segítek. Természetesen magyar volt, hát ki más lett volna, az ilyen szitúban mindig ez van. Velünk egy olyan történt, egy Wendy's-ben, ami hasonló étterem, mint a McDonald's, hamburgereket és gyorskajákat csinálnak, de ott nagyon népszerű, és a Wendy's-nek volt 3 húsos szendvicse, ezt az egyik magyar barátom mindenképpen ki akarta próbálni, csak az történt, hogy elszámolták, és a 3 húsos szendvicsébe valahogy 4 húst tettek, úgyhogy ez valami elképesztő kalória mennyiség lehetett úgy egyben. Nem is ez a lényeg, hanem hát éppen kajálunk lent a Wendy's-nek az alsó szintjén, és hát nagyon ízlett neki ez a hamburger, és mindenféle szavakat használt, amiket hát most itt nem fogok elmondani a rádióba, hogy az mennyire nagyon jó az a hamburger, ez persze más szavakkal, és természetesen 2 rémült arcú lányt vettünk észre, akik hát megállt a szájukban a falat. És oda nézett rájuk Peti barátom, és kérdezte, hogy ugyan nem magyarok vagytok. De bizony, hát persze, hogy magyarok voltak, ilyen is történhet az emberrel, hogyha nem figyel, úgyhogy mindenképpen figyeljünk, és arra is, hogy még 2 blogban visszajön a Cegléd hangja, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és már is MS-ével megyünk tovább, aki e-mailt küldött a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre, de hogyha SMS szeretne írni, a 0635 925 925-re is megteheti a kedves hallgató, hogyha megosztaná a sztoriát, tehát MS-e. Fú, az enyém tök hosszú lesz, és lehet, hogy nehezen is érthető. Most Londonban lakom, de kb. 6 évvel a történtek előtt egy tengerparti kisvárosban voltam neni, vagyis hát dadus, egy akkor 2 éves kisfiú mellett, akikkel ezek után, mivel elköltöztem, már nem tartottuk a kapcsolatot. Nos, egyszer itt Londonban megyek az utcán, egyszer csak rollerrel jön szembe egy 8 év körüli kisfiú, mellette egy 4 éves kislány, és én rögtön őrá gondoltam. Tudtam, hogy azóta született kishuga, kb. Akkor derült ki a terhesség, mikor én elköltöztem. Persze nem sokára megjelentek a gyerekek mögött a szülők is, jól megörültünk egymásnak, kiderült, hogy ők is elköltöztek közben Skóciába. És most csak az anyuka testvéréért jöttek a reptérre, és úgy kerültek az én szomszéd utcámba, hogy a hosszú autóút előtt kicsit meg akarták mozgatni a gyerekeket a közeli parkban. Ebben amúgy az a dupla kicsi a világ sztori, hogy ha én csak 2 perccel később indulok el otthonról, sosem találkozunk össze. Egyébként igen, és ez a pillangó hatásos effektust is beindítja, ilyen adásunk is volt ugye korábban, hogy valami kis apró mozdulat miatt te éppen 2 perccel később, vagy hát előbb indultál el otthonról, és ezért futottatok össze, de igen, mennyire kicsi a világ, és mekkora erre az esély, de megtörténnek, és köszönjük szépen az üzenetet. Folytatjuk, munkám miatt Kanadában, Calgaryban dolgoztam, ahol az egyik este munka után elmentem egy helyi metal koncertre, kb. 50 ember lehetett csak ott. 2 hónappal később Budapesten az egyik kocsmában egy külföldi srác megkérdezte, hova érdemes menni bulizni. Elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy egy kubai metal zenekar ródja volt, aki pár hónapja költözött Calgaryba. Persze mondanom se kell, kiderült, hogy azon a koncerten ő volt az egyik abból az 50 nézőből. Ezt egyébként Dominiktól kaptuk, ez is tök jó sztori. Mennyi erre az esély, kérdezem már nagyon sokat szóra az adás alatt. Még egy üzenet, egy horvát tanulmányi úton ismertem meg egy horvát lányt, aki egy Zágráb környéki kisvárosban él, és amúgy tartjuk is a kapcsolatot azóta. Tavaly nyáron dolgoztam az USA-ban, a Resort Leaders program keretein belül, és szóba elegyedtem egy ausztrál lányjal. Említette, hogy az anyukája horvát, nem sokkal a háború előtt költözött Ausztráliába, de a mai napig vannak Horvátországban rokonai, akikhez járnak is ki. Kérdeztem, hogy melyik részről származik, ugyanaz a kb. 10 000-es kisváros, le volt döbbenve, hogy tudom, hogy hol van az a hely egyáltalán. Közben leírtam ezt a sztorit a horvát lánynak is, ismeri az ott maradt családtagjait. Nekem ez tényleg az az eset, hogy nem sok esély van arra, hogy megtörténjen, ennyire kicsi a világ. És hát pont ezért választottuk ezt a témát, úgyhogy remélem, hogy vannak még ilyen üzenetek, mármint hogy látom, hogy vannak, de hogyha van még olyan, aki nem küldte el, az még megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon, de gyorsan elmondom azt is, hogy nem mindenki fog beleférni a mai adásba, úgy látom, hogy már bőven több üzenet van, mint amennyi műsoridőnk nekünk, úgyhogy lesz ebből folytatás, senki se izguljon, aki esetleg nem kerül be a mai adásba, ami még egy blokkból áll, és a zenék után hamarosan következik is ez a blokk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió.

0: érkeztünk, kedves hallgatók, a mai utolsó üzeneteinkhez. A téma a Ceglét hangjában nem más, mint hogy kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről a kifejezésről, és hát rengeteg érdekes sztorit kaptunk, és vannak még itt előttem is, meg hát gyakorlatilag annyi sztorink van, hogy biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, így majd egy másik alkalommal folytatjuk ezt a témát. Szerintem érdemes, mert nagyon érdekes történetek jöttek tényleg. Már is megyünk tovább Teklával. Nagyon ritka a családnevem, keresztnévvel együtt pedig pláne. Egyszer becsöngetett a postás, hogy képzeljem el, egy ugyanilyen nevű lakik két házzal arrébb. Nem is tudtam róla. Aztán, hát nem derül ki a sztoriból, de remélem, hogy fölkerestétek egymást, mert az mindig nagyon érdekes. A Vörös Nándor sem annyira gyakori, de azért vagyunk páran az országban, és hát én még nem kerestem föl őket, de gondolkozok azon, hogy majd egy Facebook csoportot, vagy valamit létrehozok, hogy az első Vörös Nándor találkozó a Cegli Rádióban úgyis szokott lenni Vörös Nándi nap, tartatnánk egy ilyet. No, 2017 környékén elmentem német nyelvvizsgára Nyíregyházán, ahol beszélgettem egy random emberrel, 2024-ben a Budapesten MSC-n szaktársamként bukkant fel. Hát ennyi, ilyen kicsi a világ. Nemes Jeles Lászlóval összefutni a New Yorki metrón, gratulálok neki, zavarban is volt, de full normálisan kezelte. Hát a gratuláció az teljesen jó, ugye Nemes Jeles Lászlónak azért filmes szinten nagyon sok mindent köszönhetünk, és én is odaléptem volna hozzá, azt hiszem, hogyha fölismerem. Köszönjük a sztorit! 2 éve, 2024-ben kint voltam egy hétig az olaszországi Pavia-i egyetemen, ahol jobb lettem egy olasz joghallgatóval. Jóban lettem egy olasz joghallgatóval. Miután hazajöttem, elmaradt a beszélgetés, elengedtük a dolgot. Idén, 2026-ban kijöttem egy egyhetes programra Szerbiába. Erre 2 év után egy teljesen másik országban újra egymásba botlottunk. Hát ez is elképesztő, hogy erre van esély, de hát ezek szerint van, és pontosan erről szól a műsor. Válogatott meccsen mellén keveredett egy társaság, kiderült, ugyanazon a kis településen lakunk, az anyját ismerem is, egy utcában laktunk annó. Köszönjük szépen, ehhez az üzenethez sem volt név, és már is itt van a mai utolsó üzenet. Egy nyáron elmentünk Horvátba, egy random, kis, alig ismert halászfaluba, tenger mellett, és az egyik osztálytársam pont ugyanabban a kétrészes apartmanban volt, mint mi. Írja nekünk Orsi. Igen, hát ennyi. Elmenjünk a világ másik felére olykor, és összefutunk egy volt osztálytársal. Elképesztő, hogy milyen érdekesen tudnak az emberek útjai találkozni. Hát kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglét hangja. Mondom, aki esetleg kimaradt, ne aggódjon, mert mindenképpen folytatjuk majd ezt a témát, de nem holnap, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, de mindenképpen jövünk, úgyhogy legyenek itt önök is. Vörös Nándi mára köszöni megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb, és mondom, kicsi a világ, folytassuk a történeteket, és nyugodtan, hogyha azóta jutott eszükbe történet, még most is elküldhetik a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de már ennyi volt, folytatjuk legközelebb, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Carlo Vivariban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbusz kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia filmszínésznő.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió FM

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Karlovy Varyban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbusz kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia filmszínésznő.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom a Kossuth Művelődési Központ szervezésében. A megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés. A belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Carlo Vivariban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbusz kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia filmszínésznő.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.